0: a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rá, pedig ez a város nagy.

0: egy fuvarvár.
1: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: többi hát kavár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Módosítja a kormány az idei költségvetést. Sztrájk is jöhet, ha nem emelik az oktatást segítők bérét. Jelentős létszámhiányt tárt fel a belügyminisztérium a rendvédelemben. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak. A reggeli hajnali szürkületben nagy figyelemmel legyenek, és úgy közlekedjenek. A városok területén sűrű a forgalom, elsősorban 6 óra után több helyen a jelzőlámpák még sárgán villognak, útépítési munkaterületek Nyíregyháza, Vasvári Pál utca, illetve több helyen a felújítási munkálatok idejére további forgalomkorlátozás, illetve lezárás, ilyen a Korányi Fies utca, a Kemencsei úttól a Sóstóhegyi útig, mintegy 250 méteres útszakasznak a felújítását végzik, véhetően péntek délutánra adják át a forgalomnak a felújított útszakaszt. És a város területén a nyírségvíz helyreállítás végez a Kótai úton, közvetlen a vasúti átjárónál egy ivóvíz vezetékkel kapcsolatosan, és az erős áramú hálózatbővítés a város területén ma is aktuális, az Imony utcán, az Enta utcánál áramkimaradásra lehet számítani, erről tájékoztatták az ott lakókat. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Módosítja a kormány a 2026-os költségvetést. A felülvizsgált hiánycélt a GDP 7,5%-ában határoznak meg. A pénzügyminisztérium szerint az intézkedések idén mintegy 700 milliárd forinttal csökkenthetik az állami kiadásokat. Emellett 500 milliárd forintos havária alapot hoznak létre, elsősorban az asszály és az energiaválság rendkívüli költségeinek kezelésére. A módosítás tartalmazza a rászoruló gyermekek 100 ezer forintos iskola kezdési támogatását, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét és a tűzifa áfájának csökkentését is. Megerősíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási támogatását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Ennek részeként létrehozták az SNI szakértői munkacsoportot, amely feltérképezi a legfontosabb problémákat és konkrét szakmai javaslatokat is kidolgoz. A tárca áttekinti a jelenlegi szabályozást, az intézmények támogatási lehetőségeit, a pedagógusok szakmai segítségét, valamint a többségi és speciális intézmények együttműködését. Akár büntető jogi következménye is lehet a jövőben a kirívó gyorshajtásnak Magyarországon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a siófoki halálos baleset után ismét a szabályok szigorítását sürgette. De a tragédiában egy 18 éves sofőr a 40-es korlátozásnál mintegy 100 km/órás sebességgel haladt és halálra gázolt egy kerékpárost. A kormány társadalmi egyeztetésén a válaszadók csak nem 70%-a támogatja, hogy az extrém gyorshajtás önmagában is súlyosabb, akár büntetőjogi szankcióval is járjon. Korábban a szabadságvesztés és a jármű elkobzásának lehetősége is felmerült. Sztrájkot helyezett kilátásba a pedagógusok szakszervezete, ha rövid időn belül nem rendezik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét. Tocsik Tamás elnök szerint pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és pénzügyi munkatársak jelenleg jellemzően a garantált bérminimumnál mindössze 7%-kal keresnek többet. A kormányprogram 25%-os emelést tartalmaz. A legutóbbi egyeztetésen azonban a szakszervezet szerint azt közölték, hogy erre jelenleg nincs költségvetési fedezet. Tocsik ugyanakkor hangsúlyozta, egyenlőre nincs sztrájkhelyzet, az egyeztetések folytatódnak. Jelentős létszámhiányt tárt fel a rendvédelmi szerveknél a belügyminisztérium, közölte Pósfai Gábor. A tárcavezető szerint már elindult a rendészeti szervek átalakítása az úgynevezett egy feladat, egy szerv alapján, miközben megkezdődött a bérrendszer teljes felülvizsgálata is. A korábban leszerelt rendvédelmi dolgozók közül több mint 1000-en jelezték visszatérési szándékukat. A minisztérium emellett vizsgálja a TAO rendszert és több mint 1 tucat jogszabálymódosítást készít elő az őszi parlamenti ciklusra. Pósfai szerint az átvilágítások nagy része most jut olyan szakaszba, amikor további részleteket hoznak nyilvánosságra. Akár büntető jogi következménye is lehet a jövőben a kirívó gyorshajtásnak Magyarországon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a siófoki halálos baleset után ismét a szabályok szigorítását sürgette. De a tragédiában egy 18 éves sofőr a 40-es korlátozásnál mintegy 100 km/h sebességgel haladt és halálra gázolt egy kerékpárost. A kormány társadalmi egyeztetésén a válaszadók csak nem 70%-a támogatja, hogy az extrém gyorshajtás önmagában is súlyosabb, akár büntetőjogi szankcióval is járjon. Több nagybanknál is tervezett rendszerleállásokra kell készülni a következő hetekben. Az OTP bank augusztus 25-én hajnalban mintegy másfél órára leállítja kártyás fizetési rendszerét. Ez idő alatt sem bolti, sem internetes kártyás fizetésre, illetve készpénzfelvételre sem lesz lehetőség OTP-s kártyával. Az MBH bank augusztus végétől szeptember végéig több alkalommal korlátozza mobil és netbanki, valamint befektetési szolgáltatásait. Az Erste ügyfeleit szeptember 18-án 19-ére virradóra hosszabb rendszerfejlesztés érinti, amikor többek között a George szolgáltatásai és az azonnali átutalások is szünetelnek. Felháborodást váltott ki több gazdálkodó körében az állami termőföldek ideiglenes használatának új rendszere. A pályázóknak ugyanis már lehetőségük van a törvényi minimumnál magasabb használati díjat ajánlani, ami az elbírálásnál előnyt jelenthet. A Magosz attól tart, hogy az árverseny a tőkeerősebb gazdaságoknak kedvezhet, miközben a fiatal gazdák, az állattartók és a kisebb családi üzemek hátrányba kerülhetnek. A minisztérium szerint ugyanakkor továbbra is több szakmai szempont alapján döntenek, és az új rendszer átláthatóbb, valamint jobban igazodik a piaci viszonyokhoz. Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, jelentette be Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Ugyanezen a napon utalják a szeptemberi családi pótlékot is. A támogatással több mint 400 000 gyermek családjának segítenek az új tanév kezdetén. A második, szintén 50 000 forintos részletet november 30-áig kapják meg a jogosultak iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában. A 100 000 forintos támogatás automatikusan jár, külön igényelni nem kell, és adó sem terheli. Az első összeget a Magyar Államkincstár folyósítja. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen szabálytalanságot a fogyasztóvédelmi ellenőrök. Az év első felében országszerte 470 helyszínt és több mint 2300 berendezést vizsgáltak meg. Hiányosságot 94 helyszínen, valamint 442 eszköznél állapítottak meg. Az ellenőrzések többek között akvaparkokra, kalandparkokra, vidámparkokra, kondiparkokra és gyermektáborokra is kiterjedtek. Vizsgálják a szükséges tanúsítványokat, biztonsági jelöléseket és a kezelő személyzet megfelelő képességét is. A hatósági ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak. Már 29 település vonta vissza az áprilisi választások óta a beköltözést korlátozó helyi rendeletét, derül ki egy felmérésből. Több polgármester utólag úgy értékelte, hogy a helyi önazonosság védelmében bevezetett szabályok igazságtalanok voltak. Tápióbicske, Páprand és Kömlő is többek között azok között van, amelyek megszüntették a korlátozásokat, míg több más település módosította azokat. Hasonló szabályozás megalkotására ugyanakkor továbbra is lehetőségük van az önkormányzatoknak. A kormány egyelőre nem közölte, terveze változtatást az erre vonatkozó törvényi kereteken. Akár alkalmazottanként 2 millió forintos bírságot is kaphat az a munkáltató, aki nem jelenti be alkalmi vagy idénymunkását, figyelmeztetett a NAV. Súlyosabb esetben az üzlethelyiséget is lezárhatják, a vállalkozás pedig felkerülhet az adóhatóság nyilvános listájára. A bejelentést minden esetben még a munkavégzés megkezdése előtt kell megtenni, erre online, mobil alkalmazásban vagy telefonon is van lehetőség. A NAV arra figyelmeztet, hogy jelentősebb adótartozás esetén a munkáltató nem jogosult egyszerűsített foglalkoztatásra, amíg tartozását nem rendezi. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárd forintnyi állami támogatásának ügyében. A tárca ismeretlen tettes ellen fordult a Nemzeti Nyomozó Irodához, többek között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával. A kormány közlése szerint az alapítvány 6 év alatt 27,8 milliárd forint állami támogatást kapott. A vizsgálatok a többek között az éves működési támogatás jelentős növekedése, egyes közbeszerzések versenykockázata, valamint a tranzitház felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók. Az ügyben a nyomozás most indult el. Speciális hővédő bevonattal teszi ellenállóbbá Sorompó berendezéseit a rendkívüli hőséggel szemben a MÁV. Az első mérések szerint az új bevonat akár 6-8 fokkal is csökkentheti a Sorompó házak belső hőmérsékletét, így mérsékelheti a meghibásodások kockázatát is. A vasúttársaság az elmúlt évben a karbantartási rendszert is átalakította, előregedett alkatrészeket cserélt és új műhelykocsikat állított szolgálatba. A program első körében 50 Sorompó ház kap hővédő bevonatot, a Budapest-Székesfehérvár és Budapest-Puszta-Szabolcs vonalon. 16 napos lesz az idei téli szünet, és egy nappal rövidebb lesz a tanév a tavainál. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik, és június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig tart, a téli szünet pedig december 19-én kezdődik, és január 3-áig tart. A tavaszi szünet március 25-től április 4-ig lesz. A középiskolás végzős évfolyamok pedig korábban 2027. április 30-án végeznek a tanítással. Biztonságosnak találták az ellenőrzött tanszereket a fogyasztóvédelmi szakemberek. Az iskolakezdés előtt gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtoltartókat, valamint ceruza és tolvégdíszítőket vizsgáltak laboratóriumban. A termékek mindegyike megfelelt az előírásoknak, nem találtak bennük határérték feletti nehézfémeket vagy veszélyes flaktálokat. A hatóság ugyanakkor arra kéri a szülőket, hogy vásárláskor ne csak az árat és a külsőt nézzék, hanem a minőséget és a tartósságot is. A vásárlást igazoló nyugtát pedig érdemes megőrizni az esetleges későbbi reklamációkhoz. Az elmúlt évek átlagánál mintegy 25%-kal kevesebb búza termett idén Magyarországon a rendkívüli aszály miatt. A tavasz óta tartó csapadékhiány és a nyári hőség kényszerérést okozott, ezért a betakarítást a szokásosnál 2 héttel korábban befejezték. Az idei termés mindössze 4,2 millió tonna, egyes térségekben pedig a 2022-es történelmi asszálynál is súlyosabb károk keletkeztek. Több nagybanknál is tervezett rendszer leállásokra kell készülni a következő hetekben. Az OTP bank augusztus 25-én hajnalban mintegy másfél órára leállítja kártyás fizetési rendszerét. Ez idő alatt sem bolti, sem internetes kártyás fizetésre, illetve készpénzfelvételre sem lesz lehetőség OTP-s kártyával. Az MBH bank augusztus végétől szeptember végéig több alkalommal korlátozza mobil és netbanki, valamint befektetési szolgáltatásait. Az Erste ügyfeleit szeptember 18-ától 19-ére virradóra hosszabb rendszerfejlesztés érinti, amikor többek között a George szolgáltatásai és az azonnali átutalások is szünetelnek. Szeptember 1-től változik a nyugták adatkezelése. Most már a kézzel és számítógéppel kiállított bizonylatokról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az átállást az adóhatóság egy új tájékoztató videóval segíti, amely bemutatja az e-pénztárgép alkalmazás használatát. Az ingyenes felhő alapú rendszerben néhány lépésben kiállítható a nyugta vagy az egyszerűsített számla. Az adatszolgáltatás pedig automatikusan megtörténik. Az alkalmazás a bizonylatok adatait 10 évig megőrzi, ezzel a vállalkozók megőrzési kötelezettségének teljesítését is segíti. Határérték feletti ásványolaj szennyezés miatt oliva olajat hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. Az Olaszországból származó 5 literes Oliva Pomance Oil, vagyis törköly oliva olaj Olitalia márkanéven került forgalomba, és Magyarországra is érkezett belőle. A kifogásolt tétel minőség megőrzési ideje 2027. június 10-e. A vizsgálat a MOACT, vagyis ásványolaj eredetű aromás szénhidrogént mutatott ki határérték felett. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el, és vigyék vissza a vásárlás helyére. Ezek voltak a térség legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Hétfőn este kisorsolták az M4 Sport stúdiójában a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának párosítását. A második fordulóból 25 NB3-as és 11 megyei első osztályú csapat jutott tovább, hozzájuk csatlakozott a 12 NB1-es és a 16 NB2-es együttes. Így alakult ki a legjobb 64 mezőnye. Elsőként az NB1-es csapatok kaptak ellenfeleket. A címvédő Ferencváros a Deachoz látogat szeptember közepén, míg az előző idényben döntős Pak

0: 15. kiemeltként ott van a hiányos 48-as főtáblán. A 26 éves magyar teniszezőnek az első körben nincs ellenfele, azaz a 32 között kezd. Újabb támadóval erősít a Deac jégkorong csapata. A 30 éves orosz Szentel Jevgenyi Sztyepánova a kazasztáni Gornyák Rudnyi csapatától érkezik Debrecenbe. Sztyepánov számára különösen eredményesnek bizonyult a kazasztáni időszak. A 2019-20-as idényben a Gornyák Rudnyi színeiben 52 mérkőzésen 41 pontot jegyzett. A legutóbbi szezonban az alapszakasz során 47 mérkőzésen 21 gólt és 46 gólpasszt jegyzett, így 67 ponttal zárt. A rájátszásban pedig további 3 asszisztot tett hozzá a teljesítményéhez, csapata egyik legeredményesebb játékosa volt. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Ma kellemes, többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Én a tujákkal voltam bajban, vagy vagyok bajban, mert én próbálom őket megmenteni, de ugye nyilván mondják azok, akik értenek hozzá, hogy halottnak a csók, mert csak időkérdése, és nekem a kertész már tavaly azt mondta, hogy mikor mutattam neki, hogy figyelj, ebből a 20-valamennyiből azért már néhányat ki kellett szedni, meg barnul a többi is, és mondta, hogy hát nem akar elkeseríteni, de hogy az egészet ki kellene szedni. Mondom, jó, akkor majd még várok egy

0: kicsit. Azt mondja, ő szíve szerint most kiszedni az összeset, és babérmegyet vagy valami mást ültetne helyére. Csak tudod, fájó szívvel szedné ki az ember az egészségeset.
1: Abszolút.
0: Is.
1: Én is úgy vagyok vele, hogy van egy olyan kis tujafám szegény, egy 4 méteres, körülbelül 4 méter magas volt, és maradt belőle egy 40 centis. Addig visszavágtam, de nem volt szívem tövestől kivágni, és az a ág az még mindig él, az még mindig zöld, és úgy vagyok vele, hogy ronda, és nem lesz belőle soha már rendes tuja, de azért legalább még valamennyi része életben van, és küzdés harcol, úgyhogy én is ugyanígy vagyok, mint te, hogy sajnálom szegény.
0: Igen, és azt is mondják, hogy hiába locsolod, mert egy idő után már annyira sokkot kapott a melegtől, például a tujára mondták ezt, hogy nem bírja felszívni a vizet a földből.
1: Meg van sem. Ez a bogár, ez a nem tudom, ez a
0: boróka, vagy
1: valami
0: boróka szú.
1: Vagy tujaszú, vagy valami ilyen, igen, hát ami belemegy, és pont azért, mert már nincs ez a gyantás rész, és az egyébként kinyírná, de ez nem tudja kinyírni, így aztán benne marad, megy a következő fára, és a többi, és a többi. Hát na, most legalább felsóhajthatnak egy hangyányit, hogy nem mondom azt, hogy nagy eső, de legalább a mai locsolás, vagy ilyesmi, az ki van váltva, hogy az ilyen kerti növényeknél, és paradicsom, paprika, bármi, amit esetleg öntöz.
0: Vagy ugye a dudva, mert ugye abból van bőven.
1: Na az most lesz, most megint beindul, és ezt nem értem, hogy van az, hogy a...
0: Ha esik, ha nem esik, az nő.
1: Nem, de 2 nap alatt az összes fű egy ilyen nem is tudom, 2 méteres területen kiszáradt, mert mikor romoljon el a locsoló, amikor nem vagy otthon. Na nyilván ott kiszáradt, de a talpas buhar, az tartja
0: a
1: magát.
0: A kövérke, ugye, az mindenhonnan előjön.
1: Ami nagyon egészséges állítólag, vagy mi ez, porcsin, vagy mi a...
0: Porcsin, vagy valami ilyesmi.
1: Na hát abból salátát kell csinálni, olívaolajjal, meg citrommal.
0: Igen, erről beszéltünk. De évek óta nem merjük kipróbálni.
1: Én már kipróbáltam, nem jött be. De állítólag jó, mert tele van omega-3-mal. Úgyhogy most mindenki menjen ki, legelje, majd holnap rájövünk, hogy egyébként a talpasmar is egy baromi jó növény, és abban a másodpercben kiderülne, hogy ebből meg lehetne élni, és tök jó gazdasági hatása lenne, na biztos lehetsz benne, hogy a talpasmar is eltűnne.
0: Kiszáradna
1: az is.
0: Szóval,
1: micsoda, mostantól már fontos vagyok, akkor adjatok meg, de hát így
0: igen. Az emberek elkezdik enni a parlokfűvet. Nézd meg, a parlokfű is kipusztult.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a Keltető legfrissebb és legfontosabb sporthírei, megint egy 10x10-es cetlin.
3: Na de két oldal. Úgyhogy...
2: Hát már lassan A4-es akkor.
3: Van miről beszélni. Fucsavics Marci csatlakozott a klubunkhoz, képzeld el.
2: Tehát, ha elég sok klubunk van.
3: Nem, a Váci Zoli, Olasz Gabi, Dolgolaci válsérüléses csoporthoz, úgyhogy nem is tud indulni a következő tenisztornán. Sajnos válsérülés miatt vissza kellett lépnie, pedig címvédő volt Winston-Salemben, úgyhogy sajnáljuk, hogy Marci nem indulhat. Majd, ha megvan a gyógymód, akkor elárulja, mert neked most már rendben van viszonylag, de Zoli rám írt, hogy neki kezd megint kiújulni. Hát mondom, hát nagyon jó, mert ő volt az első vírusgazda, akitől elindult az
2: a viszonylag, az azt jelenti, hogy nekem a hétvégén már megint napokig fájt, most elmúlt. De van, hogy tényleg napokig, hetekig már eszemben sincs, vagy talán egy hónap is volt, és utána most megint vissza.
3: Igen, na hát ez olyan, mint a mai reggeli témánk az volt, hogy hogyan kell helyesen fület tisztítani, és ehhez is adtunk tanácsokat, illetve pont az, hogy nem adunk tanácsokat, menjenek orvoshoz, szerintem itt is ez lenne a igazi megoldás. Tegnap például a A-Studio futsal Nyíregyháza Berettyóújfalu mérkőzésen Turzó Józsefnek, a Berettyóújfalu edzőjének adtam tanácsokat, mert neki meg teniszkönyöke van, és ugyanúgy be volt tépelve, és elmeséltem nekem meg a vállam, de azt mondta, hogy ő tudja az okát, hogy mitől van teniszkönyöke, és hogy mitől alakult ez ki.
2: A tenisztől?
3: Nem a tenisz. Hát az is egy hasonló sérülés egyébként, és nagyon kellemetlen, mint a vállnál, úgyhogy nem egy egyszerű történet.
2: Ez a korral jár.
3: Hát azt hiszem, de igen, tehát valószínűleg azzal is. Minden esetre a mérkőzés az valamilyen szinten egy picit gyógyító hatással lehetett rá, mert 3-1-re vezetett a stúdió, de 3-3 lett a végeredmény. És ha azt nézzük a Berettyó szempontjából, hogy az első fordulóban 1-1-et játszottak a bajnoki címvédő Újpesttel, most 3-3-at a második helyzet Nyíregyházával, tegyük hozzá, hogy azért ez a Nyíregyháza nem az a Nyíregyháza, mint ami volt a tavalyi bajnokságban, mert egészen átalakult a csapat, és nagyon sok fiatal lett, de a Berettyóra is igaz ugyanez, úgyhogy összességében nem volt elégedetlen, és nem volt elégedetlen Lovas Norbert sem. A nyíregyháziak vezetőedzője azt mondta, hogy ha valaki a rajt előtt, amikor az utolsó pillanatban állt össze a csapat, és még edzőmeccset sem tudott játszani, és gyakorlatilag most is ilyen 25-6 percig tart az a kondi, amit eddig meg tudtak szerezni. Szóval összességében, ha valaki azt mondja, hogy 4 ponttal állnak két meccs után, akkor mindenki elfogadta volna. Ami igazából itt bekavart, az a fiatal szabály. Itt is ugye átvették, ugyanúgy, mint a nagypályás fociban, hogy a futszálban is játszania kell egy fiatalnak. Csak hát ez nem így működik, hogy szerdán meghozom a döntést, pénteken kezdődik a bajnokság, és akkor két nap alatt én kitermelek két fiatalt, aki esetleg játszani tud. Hát Sós Sándor például a nyíregyháziaknál 30 percből majdnem 30 percet. Most hát annyit kellene egy fiatalnak pályán töltenie, a nagy részét ő töltötte ki. Na most gondolj bele, hogy az a fiatal srác, az micsoda terhelést kap, és pont Túlzó Józseffel beszélgettünk, hogy azt még figyelembe kell venni, hogy ezeknél a fiataloknál, akik pont ilyen fiatal szabályosak, most éppen érettségi előtt áll, még külön órára jár, mert szeretne felvételizni, még egyetemi, akármilyei előkészítői vannak, közben még edz, közben még korosztályos válogatott az illető, mert egyébként oda is meghívják.
2: Nem győzi lemondani a barátnőivel a randikat.
3: Hát például.
2: Hát, tehát, hogy élne is, mert azért mégiscsak fiatal.
3: És hát ilyenkor szoktak jönni a sérülések. Tehát amikor fejben nem vagy ott, mert már mentálisan kimerültél, és akkor folyamatosan pályán kell lenni, meg hát az edző az lassan már nem a taktikával kell, hogy foglalkozzon meccs közben, hanem azt kell egy stopperrel mérnie, hogy akkor most megvolt a fiatal szabály, megvolt az a játék, persze, akkor hogy cseréljek, mint cseréljek, tehát nyilván ez a színvonalnak sem tesz jót, és akkor még egy apróság, és ez a nagypályásra is igaz, hogy amikor így mesterkélten beleavatkozunk, és azt mondjuk, hogy már pedig egy fiatalnak játszani kell. Oké, ez a 2007-es vagy 8-as korosztály, de az jövőre már nem lesz fiatal. Tehát egy évig játszik, majd a következő évben a szabályok szerint jönni kell egy másiknak, egy még fiatalabbnak, mert ugye ő már kiöregszik majd abból a korból, és akkor mit csinálsz? Kidobod? Azt mondod, hogy egy évig minden meccsen játszottál 30 percet, a következő szezonban meg már te nem férsz be a fiatal szabályba, ezért nem játszol semmit.
2: Ezért kellene egyébként afrikai játékosokat hívni, mert azok ugye 35 évesen is úgy néznek ki, 17-nek.
3: Addig U19-esnek számít. Igen. Hát nálam tényleg a csúcs, és azt már többször elmondtam, egy U19-es utánpótlás kosárlabda bajnokságon az egyik budapesti csapatban játszott egy ilyen srác, akinek egyébként őszült a szakálla. És mondtam, hogy hát végül is a papírjai alapján 19 év alatti, de így ránézésre azért már simán inkább inkább a 40-hez közelített.
2: Nem stresszes helyről jött.
3: Hát végül is igen.
2: Igen, ez a genetika.
3: És évek óta játszik az U19-es bajnokságban, nem öregszik semmi.
2: Igen, 20 éve játszom, hány éves a 19?
3: Igen, és azóta mindig az utánpótlás bajnokságban játszik. Na hát bárki indulhat a következő olyan sporteseményen, amire még nem volt példa Nyíregyházen, ez pedig egy ilyen akvatlon verseny, mert hogy Kovács József Bütyök, ugye 100 éve született, és ennek van az évfordulója egész esztendőben, és kitalálták a szervezők, hogy a Bújtosi tónál a hétvégén szombaton rendeznek egy akvatlon versenyt, ahol úszni kell a Bújtosi tóban, ilyenre sem volt példa. Utoljára pont éppen Bütyökék úszhattak, mert ő ott tanult meg egyébként úszni, meg több ismert sportoló is a Bújtosi tóban, szóval az úszás és a futás az, amit kombinálnak, tehát úszás után kiszállsz, ott van egy rekordtán pálya a tó körül, ott pedig futni lehet. Bárki indulhat, ez igazából egy ilyen buli verseny, nem az eredmény az, ami a legfontosabb, mindenki érmet kap, és mindenki jól érzi majd magát. Hétvégén pedig szombaton és vasárnap jön majd a Vitor Futó Fesztivál, aminek viszont óriási hagyománya van, most már is az ország különböző pontjéről, sőt határon túlról is érkeznek versenyzők, csapatok, és itt a félmaratoni távot is lehet teljesíteni Nyíregyháza a legszebb részén. Ez azért különleges, mert nem egy körpálya van és többször teljesítik, hanem ezt az útvonalat egyszer futják körbe, és tényleg
2: nem válik unalmassá sem.
3: Nem, mindig van egy új terület, ahol hát ha van kedved, nézelődhetsz, úgy 14-5 kilométer környékén nem is vágyik másra az ember, nem mint a táj szépségében gyönyörködni, meg a többi. De egyébként tényleg vannak olyanok, akiknek ez egy sprintáv, és egyébként is naponta lefutnak ilyen 10-15-20 kilométereket is akár.
2: Igen, akik viszont úgy mennek konditerembe is, hogy megállnak a futógép mellé parkolnak, mert nem akarnak sétálni, azoknak kicsit talán sok lesz.
3: Egy picit, igen. Sorsoltak a MOL labdarúgó Magyar Kupában tegnap késő este, és megvannak a párosítások. Gyorsan néhány érdekesség. Hát a debreceniek örülhetnek, mert a Deac, az MB3-as csapata a Ferencváros látja majd vendégül. Úgyhogy aki szeretné a Fradit látni innen a régiónkból, akkor nem kell sokat utaznia, mert hogy a Deac ellenlépájára, és egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, akár még lehet esélye is a Deacnak, hiszen tavaly ők nagy csatát vívtak azért, hogy feljussanak az NB2-ben. Nem egy rossz csapatról van szó, egy szervezet együtt, és nyilván a Ferencváros az esélyesebb, de azért azt gondolom, hogy a Deac személyében egy elég jó riválist kapott a Ferencváros. A Nyíregyháza a közeli Majosra utazik, nem tudom, tudod, de hol van, hát Pécshez már közelebb van, 400 nem is tudom hány kilométer, tehát ez szintén egy NB3-as csapat Tolna megyei. A DVSC a Gödöllőt kapta ellenfélnek, nekik viszonylag azért nem kell olyan messzire menni, és Nagy Kozánra utazik majd a Kisvárda, úgyhogy a régiónk csapatainak azért vannak távolságok és leküzdendő feladatok, NB3-as csapatokról van szó, úgyhogy itt egy mérkőzésen dől el a továbbítás. Nyilván ebben ez a jó, hogy a kis csapatok egyszer, ha jó napot fognak ki, azért okozhatnak meglepetést.
2: És reméljük, volt is
3: hogy
2: már ilyen.
3: Így van. Reméljük, hogy régiónkból ilyen nem lesz, illetve kivéve a Deacot, nekik meg majd szurkolunk, hogy esetleg okozzák a forduló legnagyobb meglepetését, ugye a Ferencváros a címvédő. És ha már említettem a sportprogramokat, akkor Debrecenben pedig a 3x3-as kosárlabda torna kezdődik, és folyamatosan zajlik majd 26-ától. Azt gondolom, hogy ez is már egy komoly hagyomány. Talán 12. éve rendezik meg Debrecen főterén, úgyhogy ez is egy nagy hagyománnyal bíró rendezvény, és ezúttal is nemzetközi résztvevőkkel. És ami még egy érdekesség, tegnap látott napvilágot az a hír, hogy sajnos egy magyar atléta pozitív dopingtesztet produkált. Egyelőre még nem tudjuk, hogy kiről van szó, de megerősítette az antidoping csoport. Igen, egy ismert magyar atlétáról van szó, őt már értesítették, hogy pozitív lett a tesztje. Sajnálatos, hogy ilyen előfordul. Nagyon sokszor ugye, amnélkül pálcát törnénk az atléták fölött, azért sokszor figyelmetlenségből adódik, vagy bármi apróságból, úgyhogy mindenkit meg...
2: Én nem ítélkeznénk első
3: igen,
2: körben, mert semmiképp.
3: Ártatlanság védelme. Bízunk abban, hogy aztán majd kiderül, hogy esetleg mégsem lesz az, de most így az előjelek alapján pozitív lett, és hogy ki ez a magyar atléta, szerintem az is napokon belül majd kiderül.
2: Laci, köszi a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Szeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Erre azért muszáj felkészülnöd valahogy, mert mész olyan helyre, ahol mondjuk nagy tömeg van, fesztivál van, virágkarnevál van, Debrecenben, bármi, és a gyerek elkallódik, mert mondjuk megáll, szöszmötöl, megnézte a Kevin McAllistert, és ugye eltéved, rossz repülőre ül, vagy bármi. Ma már vannak azért erre modern eszközök, mondjuk veszel egy ilyen AirTag-szerű valamit, a gyereknek a zsebébe rakod, és akkor az folyamatosan, mint a lokátor, legalább. Igen, bármi. Tehát ezzel azért valamennyire követhető, de a régi szép időkben mi például, amikor síelni jártunk a gyerekekkel, és kicsik voltak, akkor sípot adtunk a csuklójukra, rá volt szerelve a síp, vagy rá volt rakva a kesztyűre, és gyakorlatilag tudtuk, hogy ha eltéved, megbeszéltük, hogy a legalsó felvonónál találkozunk, és ha meglátja a másikat, mert ott is azért nagy tömeg van, akkor fújja a sípot, vagy ha eltéved, akkor is fújja a sípot. Nem volt ezzel addig semmi gond, ezt valahol olvastam, hogy ezt így kell csinálni, és mások is olvasták.
2: Igen, és nagy 20-an sípoltak, úgyhogy fogalmunk sem volt, hogy melyik irányba megyünk.
1: És onnantól csak ez, már hol vagyok már megint? Spori! Miért adta az a sárga lapot?
2: Ez most lefújta, vagy a mérkőzésnek lett vége, ez most 3-as síp volt, vagy mi volt? Na visszatérve a dunakeszi esetre, amikor ugye a srácok azt gondolták, hogy a haverjuk eltűnt, és pánikoltak, és jóhiszeműen rendőrt hívtak. Nagyobb egy héttel ezelőtt történt valami nagyon hasonló eset, egy esküvőn voltam, és már ahhoz készülöttünk, tehát már megvolt a mennyasszonytánc, elment az ifjú pár átöltözni, szóval ők ebből nem tapasztaltak semmit, már mint abból, hogy én ott jártam, keltem ceremónia mesterként, és egyszer csak pánikolva odajött egy vendég, és azt mondta, hogy azonnal segítsek, mert valaki bezárta magát belülről a WC-be, hiába dörömbölünk, nem nyit ajtót, nem válaszol, nem ad életjeleket. Aha. Na, és akkor ez a hír ugye futó tűzként ott azon a 100 fős násznépen végig is szaladt, úgyhogy én is mentem, szóltam a helyszínen lévő felszolgálóknak, ők már jöttek, szintén átvették a dörömbölés szerepét, nem volt semmilyen válasz, majd utána mentek kalapács, véső, bármi, amivel ki lehet nyitni, mert kulcs nem volt hozzá, illetve felesleges is lett volna, mert belülről volt zárható ez az ajtó. És egy nagyon masszív ajtóról volt szó. Na hát, addig-meddig ment itt a kiabálás, dörömbölés, hogy végül egyik felszolgálónak eszébe jutott, hogy ja, hogy az a WC ajtó? Ja, hát az sose volt nyitva. Úgyhogy nem volt bent senki.
1: És akkor akit kerestetek?
2: Hát nem tudtuk, azt mondták, hogy nem tudják, hogy ki van bent, de hogy...
1: Ja, hogy azt se tudják, csak hogy be van zárva, és nem nyílik ki.
2: De hogy nem nyílik ki, és valakinek volt egy ilyen gondolata, hogy lehet, hogy van bent valaki. Hát köszönjük szépen, úgyhogy így terjednek a pletykák is.
1: Azt tudtad, hogy a repülőgépen egyébként a WC ajtót is belülről lehet zárni, ugye, amikor bemész magadra zárod, de van kívül egy ilyen nyitóka elrejtve, tehát hogy azért a légi kisasszonyok meg a többiek ki tudják nyitni pont azért, hogy
2: bármi baj
1: van, vagy rossz szól lenne, vagy ne adj Isten olyat csinálod bent, amit nem lenne szabad. Egyébként nagyon érdekes, amúgy néztem egy ilyen kis dokumentumfilmet, hogy tilos a repülőgépeken dohányozni, de mégis belül, a mosdón belül egy ilyen hamutartó, az mindig fixen fel van szerelve, pont azért, mert állítólag valamelyik repülőn katasztrófa történt abban, hogy kiment a mosdóba azért mégiscsak rágyújtani az illető, mert nem bírta ki a hosszú légiutat, és nem tudta hova elnyomni a cigicsiket és tenni, ezért inkább biztos, ami biztos, tettek oda egy hamutartót, az aztán elfér, és aztán nincs gond. Szóval egyébként elrejtették ezt is, hogy te nem tudod, hogy hol van ez a nyitóka, egy ilyen a kis felirat alatt, vagy valahol ott, hogy mosdó, vagy ilyesmi, aha, annak így fel lehet hajtani az alját, és akkor kívülről kulcssal ki lehet nyitni. Csak így mégis az az érzésed van, hogy magadra zártad, és nem tud senki bejönni. De be tudnak menni. Annyi, ilyen kell most már minden lagziba.
2: Igen, annyi, hogy ott ülök a retyón a WC-n, mit sem sejtve 10 000 méter magasan, azt egyszer csak kinyílik az ajtó, és ott van 3 stewardess, a pilóta, a másodpilóta, hogy már ők is nagyon jönnének.
1: Na jó, oké, csak te Budapesten szálltál fel, és most jelenleg Kairónál járunk, és még mindig ott ülsz.
2: És még mindig ott
1: ülsz. És akkor ne haragudjon, olaszul, de szorulása van, de 3 órás repülőutat itt üli végig. Egyébként kigyózó sor, mindenki használná a mosdó, de maga miatt nem lehet.
2: Igen, pont a repülőgépen való WC használat is olyan, mint a fesztiválokon, hogy már akkor sorba állsz, mikor még nem kell.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van itt melletted egyébként egy fejhallgató, most még ezzel bíbelődtünk, mert ugye annak csak a fél oldala szól, és eszembe jutott most egy történet, ami az egyik barátommal történt, aki fülpiszkálóval, pedig ugye állítólag nem arra való, hogy fülpiszkálóval bizgereljük a fülünket.
2: Így van.
1: Mégis benne van a nevében, meg elvileg ugye ezért gyártják, akkor nem tudom, hogy hova dugjuk, vagy ha valaki tudja, hogy hova dugjuk a fültisztító pálcikát, akkor szóljon már.
2: Micsoda, hát magnó kazetta fej tisztítására, tökéletesen na, alkalmas.
1: Kis alkohollal,
2: így
1: igaz?
2: Van. Így, nem ezt csináltuk mindig? Tehát, hogy azzal
1: tisztogattuk. Én
2: mondjuk nem. Hát na, régen ezt csináltuk, aztán megszűnt a magnó. Tehát így innentől kezdve nem volt.
1: Igen, na, és a barátomnak megszűnt a hallása a bal fülére, mert addig-meddig piszkálta, hogy valamit eltömített, vagy nem is tudom mi.
2: Hát, a fülzsír úgy hívják, és akkor azzal csinált egy dugót.
1: Egy dugót csinált, így van. Próbáltam mosni, próbált már mindent, próbált egyetlen egy dolgot, nem a százas szögöt, az nem próbálta ki, és azt ne is próbáljátok ki. És így teltek el napok, mire orvos látta, és mondták neki, hogy begyulladt a füle, és hát egyelőre egy ilyen valamilyen oldatos vattát helyeztek fel, és akkor az majd ott feloldja, és jobb lesz. Hát nem lett jobb, míg végül vissza nem ment, és egy egész egyszerű fülmosással amúgy ki is tisztult, és helyre is jött. Csak azért mondom, hogy például még azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt még nem volt jó a füle, hogy elvittem volna neki ezt a fejhallgatót.
2: Ja,
1: mert hogyha az egyik fejhallgatónak egyik része nem szól, akkor azt például tudtam volna használni.
2: Volt ismerősöm, aki minden évben elment egy ilyen fülmosásra. Pusztán azért, mert azt mondta, hogy utána olyan jól hall, és olyan ilyen magas hangokat, amit egyébként nem. Olyan, hát a füled is olyan, hogyha megtelítődik, egy kicsit eltömíti, tehát hogy ilyen tompábban hallasz, és ő megmondta, hogy hát nem kellett hangfalt cserélni otthon, olyan magas hangokat, ilyen csilingelő hangokat, mindent hallottam utána a fülmosás után, és nem elment évente egyszer ezt megcsináltatni. Ez egyébként, én ha jól tudom, ilyen tipikus nyári betegség olyan szempontból, hogy amikor strandolnak sokan, és a vízben fürdenek, na akkor keletkeznek ezek a dugók, tehát ugye
1: és hát összeáll bent a lecsó.
2: Hát igen, a víz feloldja, aztán igen. Utána bekerül. Na, mindegy, ez egyébként van egy egyszerű módszer erre, most ilyen brutálisabban hangzik, mint amilyen valójában, hogy egy ilyen fecskendővel egyszerűen bepriccolnak vizet, de otthon senki ne csinálja és ne próbálja ki, mert ez nem úgy működik. Egy ilyen oldatos, nem tudom, valamit, és akkor
1: melegvizes sós oldat, vagy
2: valami olyan
1: hasonló. Annyi, hogyha tisztában hallasz, akkor ugye nem kell feljebb venned a hifit az autóban sem, tehát ugye a hangerő.
2: Szokott nálatok ebből konfliktus lenni? Olyan szempontból, hogy én azt tapasztaltam, hogy a nőknek néha érzékenyebb a fülük. Tehát ők mindent meghallanak. Hát ezért van az, hogy ők mindenről tudnak.
1: Mindent hallanak, mindent éreznek, az orrukat, tehát olyan az érzékszervék annyira kivannak, de ez csak akkor abban a házasságban, ahol utálják egymást. Ott kifejezetten jók az érzékszervek.
2: Arra utalok, hogy például nézel egy filmet, a tévé távirányítón te beállítod mondjuk 9-esre, mert neked az úgy pont ideális, és akkor a pálod meg mondja, hogy nem lehetne halkabbra venni, miért üvölt. És akkor így nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát én éppen hogy hallom. Tehát ez a nagyon nagy, tehát ilyen nagyobb a különbség.
1: Az durva. Vagyis az a durva, amikor fejhallgató van rajtad, úgy nézel tévét, és bögdös, hogy nem lehetne halkabbra venni.
2: Hát igen, hát az mondjuk már mindennek a teteje.
1: És akkor kiderül, hogy nem a tévét, hanem hangosan veszel levegőt. Már az is zavarja, ha levegőt veszel. Hát hogy ez a baj ezzel.
2: Lélegzik még a francba tényleg, még mindig lélegzik.
1: És én akárhány emberrel beszéltem, ez mindig inkább a férfi-nő kapcsolatában mindig a nőket kezdik el zavarni bizonyos dolgok. Tehát én azt szeretném, hogyha a nők nem mennének el fültisztításra.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új legfőbb ügyészt kell választani az országgyűlésnek. 63 milliárdot fordítanak szociális programokra. Véget ért a villamos energia rendszer krízis helyzete. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megszűnt Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása, miután korábban benyújtotta lemondását. Az új vezető megválasztásáig Lajtár István legfőbb ügyész helyettes irányítja az ügyészségi szervezetet. Baka András köztársasági elnök kedden személyesen is egyeztetett vele a Sándor palotában. Az államfő közlése szerint az új legfőbb ügyész személyére ő tesz majd javaslatot az országgyűlésnek, és a kiválasztás során szakmai, illetve vezetői szempontokat mérlegel. A köztársasági elnök azt is hangsúlyozta, hogy az ügyészség függetlenségét és politikai pártatlanságát az átmeneti időszakban is biztosítani kell. 63 milliárd forintba kerülhetnek a Tisza kormány első szociális intézkedései a módosított 2026-os költségvetésben. A pénzügyminisztérium szerint emellett 500 milliárd forintos havária alapot hoznak létre az asszály és az energiaválság kezelésére. A kormány eddig mintegy 400 milliárd forintnyi kiadást faragott le túlárazott szerződések felmondásával, támogatások csökkentésével és állami beruházások racionalizálásával. További 300 milliárdos megtakarítást is terveznek még. A módosított költségvetés 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrásról számol, miközben az államadóság a GDP 77,5%-ára emelkedhet. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyminiszter. A szakmai terv már elkészült, a végrehajtáshoz finanszírozási hátteret, pontos menetrendet és mérhető eredményeket rendelnének. Szintén ősszel indulhat el az új betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is. A tárca a kórházi fertőzések adatainak átláthatóságát is erősíteni. A tervek szerint 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Véget ért a magyar villamos energia rendszer krízis helyzete. A Mavir kedden visszavonta a jelentős zavarra vonatkozó besorolást, miután normalizálódott az ország erőművi teljesítménye. A rendszer irányítók szerint a rendelkezésre álló termelőkapacitásokkal és tartalékokkal már normál üzemben is biztosítható az ország áramellátása. A helyzet javulásában szerepet játszik a paksi atomerőmű teljesítményének helyreállása is. A korábbi tájékoztatás szerint az erőmű rövidesen ismét megközelítheti a normál 2000 megawattos teljesítményt. Vissza szeretne ülni a Gripenbe a Szolnok közelében lezuhant honvédségi vadászgép pilótája. Rosszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint a katapultált pilóta műtétje sikeres volt, és a teljes felépülés várható. A tárcavezető hozzátette, a pilóta legnagyobb kívánsága, hogy minél hamarabb visszatérhessen a repüléshez. Mint köztudott, a Gripen még hétfőn délelőtt zuhant le Szolnok térségében. A pilótának még a becsapódás előtt sikerült katapultálnia. Az eset pontos körülményeinek vizsgálata továbbra is folyamatban van.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma kellemes, többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök jelöltjeit. Feljelentést tett Orbán Anita a Covid-beszerzések ügyében. Rekordot döntött a MÁV plusz alkalmazás. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában. Az egyik jelölt, Ligeti Miklós szerint reálisan az eltűnt közvagyon mintegy 10%-a szerezhető vissza, és elsőként többek között a lélegeztetőgép berendezéseket és az MNB alapítványok ügyeit vizsgálná. Unger Anna a vagyonkimentések mintázatainak feltárását, Sárvári Nikolász pedig a nemzetközi együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Janis Dávid korábban visszalépett a pályázattól. Az MVVH elnökét és további vezetőit várhatóan még ezen a héten megválasztja az Országgyűlés. Feljelentést tett a Covid-beszerzések ügyében Orbán Anita külügyminiszter. A külügyminisztérium belső átvilágítása a 2020 márciusában és áprilisában lebonyolított, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket vizsgálta. Ezek között több mint 16 ezer lélegeztetőgép, valamint védőeszközök és gyógyszerek is szerepeltek. A tárca szerint a mennyiséggel, az árakkal és a pénzügyi észszerűséggel kapcsolatban is súlyos kérdések merültek fel. A feljelentés ismeretlen tettes ellen történt. A felelősségről pedig a nyomozóhatóság és végső soron a bíróság dönthet. Nyilvánossá teszi a mentőegységek kiérkezési idejét és a mentési esetszámokat az Országos Mentőszolgálat. Ezzel teljesül egy újabb szupermérföldkő. Az új bárki számára elérhető statisztikai felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megtekinthetők az adatok, és külön vizsgálhatók az egyes sürgősségi kategóriák is. A rendszer azt is bemutatja, hogyan történik a betegek sürgősségi besorolása, illetve mit jelentenek az egyes statisztikai mutatók. A mentőszolgálat hangsúlyozza, a legsúlyosabb esetek továbbra is elsőbséget élveznek, ezért a kiérkezési idő önmagában nem mutatja meg a mentőrendszer teljesítményét. Bíróságon támadja meg a Gallicoop ZRT azt a döntést, amellyel visszavonták a cég korábban megítélt uniós támogatását. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium márciusban még támogatásra jogosultnak minősítette a mészáros csoport érdekeltségébe tartozó vállalatot, júliusban azonban kizárta a pályázatból. A Gallicoop szerint a forrás elvonása komoly versenyhátrányt okozhat a külföldi konkurensekkel szemben, és mintegy 1600 munkavállaló, valamint számos hazai beszállító helyzetét is bizonytalanná teheti. A cég valamennyi rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséggel élni kíván. Rekord forgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9 és 16-a között. Egyetlen hét alatt 546 000 jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Az alkalmazásban már egyébként belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is váltható. A valós idejű térképes utastájékoztatásban pedig a vonatok, hévek és a tramtrén járatok mellett régiós nézetben már a helyközi buszok is követhetők. A nemzetközi jegyekből egy hét alatt több mint 10 000-et értékesítettek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma kellemes, többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Szép reggeltű volt Luis Capaldi Forget Me című dalával, és ez pedig a Sunshine FM, 6 óra 37 perc van. No hát úgy néz ki, hogy nincsen üzemanyagár változás ma sem, ez engem már kezd aggasztani egy kicsit, tehát hogy valami a háttérben biztos mozgolódik már, amiről nem tudunk. Az, hogy itt napok óta nincsen változás, az nekem nagyon rossz előjel. Na minden esetre a 95-ös benzin 5,92 átlagban, a gázolaj pedig 6,81. Fú, de régen volt ekkora különbség a kettő között, majd 100 forintról van szó. Na, hogyha lesz változás, akkor szólok. Kedves Margitok, benneteket pedig Isten éltessen nagyon sokáig, a mai névnap a tiétek. És hát mára úgy néz ki, hogy 25 foknál olyan sokkal többet nem mérhetünk majd. Vételkörzetünkben legalábbis ennyi a prognózis. Hidegfronti jellegű tünetek előfordulhatnak, csapadék is előfordulhat, bár kisebb mennyiségben, és hát előfordulhat a következő napokban majd megint 30 és 32 fok, úgyhogy a nyár az utolsókat rúgja, persze a vénasszonyok nyara is ott van, és azért nyilván azzal is számolnunk kell, de a héten van még tulajdonképpen nyári szünet, és hát még élvezhető a nyár. Én azt mondom, hogy ha a mai egy ilyen esőnap lesz, vagy egy pihenőnap, de csütörtöktől vasárnapig azt gondolom, hogy megint élvezhető lesz majd a nyár és a meleg. Szóval egyelőre itt járunk. Na, meg ott, hogy a 90-es évekből átültettünk egy dalt Bibi Rex a segítségével. Ez volt annak idején a Faithless Insomnia, most pedig a New Religion.

Illusion Dua Lipától 6 óra 47 perc. Szóval jó reggelt, ez még mindig a Sunshine FM. Van némi közlekedési információnk, és nem félünk használni, meg átadni. Nyíregyházán a Korányi végén a Sóstóhegyi úttól a Kemencsei úti vasúti átkelőig útfelmarás, útrekonstrukció és teljes útzár. Úgyhogy ne piszkáljátok a táblákat, ne slisszanjatok át. Ne tegyétek meg azt, amit minap valamelyik videón is láttunk, és hát többen is közzétették ezt. Úgyhogy a szabályoknak megfelelően közlekedjetek. De készüljetek erre, hogy terelő és kerülő úton kell közlekedni. Aztán a Rákóczi utcán, szintén Nyíregyházán a Búzatértől a Szénatérig útfelújítás. Ez is egy fontos dolog. Csak úgy, mint Debrecenben a Füredi út, Egyetem Sugárút, ahol is szintén útfelmarás, a felső réteget az felmarták, dolgoznak a helyreállításon, de óriási a szintkülönbség az útszakaszok között, úgyhogy ez azért nagyban lassítja a haladást, a lámpán való áthaladásokat is, úgyhogy véletlenül azért ott nagyobb menetidőre kell készülni, tehát Füredi út és az Egyetem Sugárút, mindezt tehát Debrecenben, és közben jönnek a jó zenék is, visszanyúlunk kicsikét a múltba, a TikTok nagyját tette Katódalát, ez a Turn the Lights Off.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép napot kívánok mindenki számára.
3: Tehát egy nagyon fontos változásról szeretnék beszámolni. A Diószegi úton a lakosterület vége jelzőtáblától a Horgászóig leszerélték a táblákat, és most már 50 km/h jelző táblát helyeztek ki. Itt nagyon-nagyon sok helyen fölhívják a figyelmet, és nagyon kérek mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat, mert ellenőrizik ezt az útszakaszt. A Debrecen belterületére visszatérve a Füredi út a Szigekerttől egészen a Bentérig. Én azt mondom, hogy akinek nincs dolga, arra ne menjen, mert óriási a szintkülönbség. Munkagépek vannak, munkások vannak az út mentén, tehát most már gőzerővel készülnek a befejezésre. Hát kitartást és balesetet a közlekedést kívánok mindenki.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Uniós összevetésben is keveset költ Magyarország az egészségügyre. Nehéz fémexpozíció történhetett a debreceni CATL gyárban. Ősszel indulhat a várólisták csökkentését célzó program. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy. Derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. Magyarország 2023-ban és 2024-ben a GDP 4,7%-át fordította egészségügyre, miközben az uniós átlag 7,4% volt. A kutatóintézet szerint a forráshiány egyik közvetlen következménye a várólisták hosszabbodása. Bizonyos ellátásokra 8 hónaptól akár 3 évig is várni kellhet. A GKI emellett házi orvos és ápolóhiányra, valamint az egészségügyi infrastruktúra romlására is felhívta a figyelmet. A szakértők szerint a tervezett többletforrások felhasználása ezért lesz kulcskérdés. Nehézfém expozíció történhetett a CATL debreceni gyárában, erről a Mikepércsi anyák a Környezetért Egyesület számolt be. A szervezet több forrásra hivatkozva azt állítja, hogy egy katótpor kiömlés után 9 dolgozó szervezetében mutathattak ki nehézfémeket, köztük nikkelt és kobaltot is. A Miakő szerint az érintett munkaterületeken hatósági vizsgálat is indulhatott, az egyesület pedig közérdekű adatigényléssel fordult az illetékes szervekhez. Az állításokat egyelőre nem erősítette meg nyilvánosan a hatóság, ezért az eset pontos körülményei még tisztázásra várnak. A CATL debreceni üzemében korábbi ellenőrzések során már több szabálytalanságot is feltártak, és milliós tételű bírság is született. Bottal verte és rugdosta haragosát egy hosszúpályi férfi, vádat emelt ellene most a debreceni járási ügyészség. A vád szerint a sértett még februárban éjfél körül ittasan gyalogolt hazafelé, amikor a vádlott egy nagy bottal utána futotta, a férfi elesett, támadója pedig többször fejbeütötte, majd megrúgta, amitől az útmenti árokba gurult. A sértett könnyebb sérülést szenvedett, két foga azonban kitört, mobiltelefonja pedig összetört. Az ügyészség most maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés miatt emelt vádat, és a beismerés esetére 1,5 év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Bővül az autóbuszos közlekedés Hajdúnánás és Hajdúböszörmény térségéből a debreceni BMW gyár felé. A MÁV csoport augusztus 24-től a gyár módosuló munkarendjéhez igazította a járatokat. A Hajdúnánás Hajdúböszörmény Debrecen BMW gyár útvonalon több kora reggeli és délutáni autóbusz már szabad napokon is közlekedik, emellett új műszakváltásokhoz igazodó járatok is indulnak. A változások célja, hogy kiszámíthatóbb legyen a munkába járás és a hazautazás is. A buszokat nem csak a BMW dolgozói, hanem megfelelő jeggyel és bérlettel bárki igénybe veheti. Össze megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyminiszter. A szakmai terv már elkészült, a végrehajtáshoz finanszírozási hátteret, pontos menetrendet és mérhető eredményeket rendelnének. Szintén ősszel indulhat el az új betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is. A tárca a kórházi fertőzések adatainak átláthatóságát is erősíteni. A tervek szerint 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Öveket becsatolni, és hát jövő héten ilyenkor már a gyereket bepakolni. Egyelőre viszont még tart a nyári szünet. 7 óra 14 perc van, vezessetek türelmesen. Annál is inkább, mert vételkörzetünkben rengeteg helyen vannak útfelújítási munkálatok, rekonstrukció, és hát belehúznak azért a munkálatok végeztébe, ugyanis azért itt véges a határidő és az emberek türelme is, de remélhetőleg azért még kitart. Nyíregyházán például a Korányi végén számítsatok arra, hogy teljes útzár van. Nyilván az ott lakók bemehetnek arra a részre, ami a Korányi végén a Sóstóhegyi úttól a Kemencsei úti vasúti átkelőig tart. Aztán a Rákóczi utcán a Búzatértől a Szénatérig szintén útfelújítás, és hát potyognak az információk Debrecenből is. Füredi út, Egyetem Sugár út, hogyha a Füredi út, azt mondja, a Füredi út a Nádor utcától az Egyetem Sugár útig teljes aszfaltozás miatt szinte járhatatlan, szóval ott is csak pötyögni lehet és óvatosan egyesben araszolgatni. Nagyon nagy a szintkülönbség az egyes útszakaszok között, ezért ez is nehezít és lassítja a haladást. Bármilyen egyéb információtok lenne, tárt karokkal várjuk SMS-ben és vagy Viberen 0623 16 3000, és a mai névnaposokat pedig szeretettel köszöntjük, hiszen Margitok Izsókkal egyetemben ünnepelnek. Kicsit a Natáliák és a Csekék is itt vannak, úgyhogy nektek egy kicsit jön mondjuk most egy újdonság. Ez a Moving to the Sun, ami az Ultra 4 dala, és hát ami a TikTokon ment óriásit, szóval nem is csoda, hogy ismét ide bekerült hozzánk. Szóval ez az új kedvenc, azt gondolom sokan ismeritek.

0: Csak jó zene, 2008-ból Kid Cudi és Day and Night, pontosan 7:30. Sajnos baleset történt Nyíregyházán, a Tiszavasvári úton, a benzinkúttal szemben, ahol több autó is érintett. Óriási a torlódás, és a több autó egyike például egy rendőrautó, ami szintén érintett a balesetben. Mindezt tehát Nyíregyháza, Tiszavasvári út, a benzinkúttal szemben. Ha arra jártok, vagy arra vinne az utatok, érdemes lehet talán kerülni. Ha pedig arra jártok, és már nem tudtok hova kerülni, akkor tudjatok róla, hogy emiatt lehet esetleg nagyobb a forgalom, és nőhet a menet idő. Közben pedig érkeznek a friss hírek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Még idén megérkezhet 10 milliárd euró Magyarországnak. Azonnali vezetőváltással kezdődött meg az Agrárkamara átalakítása. Térképre került, mennyi víz maradt Magyarország alatt? Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jó úton halad Magyarország ahhoz, hogy hozzáférjen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forráshoz. Uniós és magyar kormányzati források szerint augusztus végéig teljesülhet mind a 27 úgynevezett szupermérföldkő, amelyek többsége korrupció ellenes és átláthatósági intézkedésekhez kapcsolódik. A vállalások mintegy kétharmada már teljesült. Ha a fennmaradó feltételeket is elfogadja az Európai Bizottság, szeptemberben megkezdődhet az értékelés, majd benyújtható a kifizetési kérelem is. Helyreállítási alap szabályai szerint a végső uniós kifizetéseknek december 31-ig meg kell történniük. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Ne bánts világ, láss, hallj, érts elnevezésű országos prevenciós program sorozatra. A Déréné program kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától egészen a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. Az intézmények 5 fő témakör közül választhatnak: az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és az erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek kerülnek fókuszba. A program célja a megelőzés és a fiatalok tudatosabb döntéseinek támogatása. Gyökeres átalakítás kezdődik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, amely a jövőben politikamentesebb, takarékosabb és szakmaibb működésre tér át. Zoltán Péter kamarai biztos szerint a közpénzből működő szervezetnek vissza kell térnie a tisztán szakmai érdekképviselethez, és a jövőben nem vehet részt politikai kampányokban. Az átalakítást azonnali vezetőváltás is kíséri. Felmentették ugyanis Szinai Attila főigazgatót, helyére Papp Gergely került megbízott vezetőként. A tervek szerint a szervezet 2027-től Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara néven működik tovább. Mintegy 126 milliárd forintot és annak kamatait fizetheti vissza a Duna Aszfalt az Exim és az MFB felé, de Kapitány István szerint az ügy ezzel még nem zárult le. A gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint a társaság önkéntesen lejárat előtt visszaváltja a GID Afrika projekthez kapcsolódó kötvényeket. Ezzel egy 101 milliárd forintos állami készfizetőkezesség is megszűnik. Kapitány István ugyanakkor azt mondta, továbbra is tisztázni kell, hogyan kaphatott ekkora állami hátterű finanszírozást egy ilyen kockázatos konstrukció. Az ügy egyike annak a 4 Exim tranzakciónak, amelyek miatt korábban feljelentést tettek. Mostantól bárki megnézheti az interaktív országos térképen, hogyan változik a talajvíz szintje hazánkban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság hetente frissülő felületén településre és címre is lehet keresni, és az is látható, mennyire tér el az aktuális vízszint az 1991 és 2020 közötti átlagtól. Több térségben jelentős csökkenést mértek. Békés vármegyében például helyenként több mint 2 méterrel került mélyebbre a talajvíz. A tartós szárazság már a háztartási kutakat, a mezőgazdaság és a vizes élőhelyeket is veszélyezteti. A szakértők szerint a vízelvezetés helyett egyre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a víz visszatartására.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama alapján a svájci frank 387, az euró 363 forint, az angol fontért 424, az amerikai dollárért pedig 311 forintot kell fizetni. A kellemes, többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, övek neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggelt, 7 óra 41 perc van, és itt van Danko Laci is.
1: Jó reggelt, Kisokrom, hello.
0: Baleset történt Nyíregyházán a Tiszavasvári úton, a benzinkúttal szemben. Ott érintett egy rendőrautó is, és torlódásra kell készülni, esetleg nagyobb menetidőre. Ha tudtok, akkor kerüljétek el ezt a szakaszt, tehát Nyíregyháza, Tiszavasvári út a benzinkúttal szemben. Amikor te jöttél a környéken, akkor már láttad, hogy ott van valami probléma.
1: Igen, ott helyszíneltek a rendőrök. Keresztbe áll a rendőrautó, nem nagyon tudtam ezt elképzelni, hogy került keresztbe a félig orral az árokba, és a félpályának a fele van lezárva, tehát haladni azért lehet, csak hát nagyon sok a bámészkodó, meg a nézelődő, meg mindenféle, meg nyilván ott azért ilyenkor, én sosem tudtam, miket rajzolnak ilyenkor a rendőrök, egy rakás szám, ilyen olyan, mint a annak...
0: Ugróiskolát, nem?
1: Nem tudom, olyan, mint annak idején ez a számolt ki, hogy mekkora a kör kerülete, ha a húr, meg a nem tudom, tehát mindenféle szög, meg szám, meg minden, és hát ezeket csinálták. Nyilván, amikor saját kollégánál kell mondjuk helyszínelni, az nekik sem egy kellemes dolog, amúgy sem egy kellemes történet.
0: Igen, úgyhogy kitartás nekik is, meg mindenkinek, aki arra közlekedik. Hadd osszak már meg néhány esetet, amit mostanában tapasztaltam az elmúlt egy-két napban. Az egyikben rolleresek érintettek, és tudom, unalmas a téma, de mostában nem vettük elő, úgyhogy szerintem megint aktuális lehet. Annál is inkább, mert kerülnek elő olyan videófelvételek, amelyeken az ember szörnyűködik, hogy csak a jóisten menti meg egyes rollereseket, csak előbb-utóbb ki fogják hívni maguk ellen a sorsot. Az egyik eset, amit videóra vettek, az Nyíregyházán történt, amikor is a Hunyadi utcáról hajtott egyenesen az Európa Hotel felé, keresztezve a Szegfi utcát egy rolleres. Igen ám, de úgy, hogy a Hunyadi utcáról neki piros volt a lámpa. Ez egy autónak a menetrögzítő kamerája rögzítette is. És úgy, ahogy van, a pirosan átsuhant, és mikor ezt láttam, én arra számítottam, hogy oldalról valami elkapta. Tehát, hogy ott azért van keresztülmenet forgalom. Nem is kicsi. De szerencséje volt ilyen szempontból, mert nagyon gyér volt a forgalom. Csak vele szembe érkezett az Európa Hotel felől egy autó, ami balra kanyarodott a Kodály fele. És még ráadásul még fel volt a rolleres háborodva, mert hogy az autós rádudált. Szóval én nem tudom egyébként, hogy mihez kellene kötni, intelligencia szinthez, a rollerezés lassan. Ez az egyik eset. A másik, tegnap szintén Nyíregyházán a Kert utcán ácsorogtam az út szélén éjszaka, és síri csend volt, és egyszer csak hallottam már messziről a roller suhanását. Szerintem minimum 50-nel ment a szemben lévő sávban. Ezt sem nagyon értettem, hogy ott ő mit gondolt, vagy hogy gondolta, vagy miért érezte úgy, hogy neki szembe kell menni a forgalommal. Ez a másik eset.
1: Ez nagyobb kihívás, mert azért úgy simán haladni, azt bárki bármikor tud. Nem tudom, autósokkal is előfordul ugyanez. Én jártam sajnos pont így ugyanennél a kereszteződésnél, ahol most mondtad, az első rollerest, hogy zöld volt a lámpa a gyalogosnak, mentünk át gyalogosan, mind a két oldalról elindult, tudom, 4-5 ember, és közöttünk pedig egyszer csak átsuhant egy autó. Na most így, mire gondolt a költő, amikor látja, hogy egyébként a zebrán ott van 10 ember?
0: És meg, hogy neki piros a lámpa.
1: És neki piros volt a lámpa, és egy ilyen 50-es sebességgel egy átsuhant. Szóval nem feltétlenül csak a rolleresek, még azt sem mondhatnám, hogy elvakította a nap, mert ez az esti órákban volt, és oldalirányból sütött a nap, sőt, talán már nem is sütött. Szóval kicsit legyünk már figyelmesebbek, érdemes lenne betartani a kereszt szabályokat, ha már valaki ezt évekig kidolgozta, és úgy gondolja, hogy ez most működik. Hogy
0: ha már valakinek lámpa, a munkája benne.
1: Igen, valaki kitalált, hogy piros az a lámpa, akkor ne menjünk már át. Meg kicsit legyünk már érzékenyebbek a másik szemkal szemben is. Ez egy társas játék. Tehát nyilván mindenkit hazavárnak. Az, hogy itt most átsuhant a rolleres, rádudáltak, és még ő háborgott, hogy nekem ez a furcsa, hogy ne fel se fogta ezek nem. Szerint, hogy ő mit csinált. Reméljük a következő lámpánál azért legalább megállt és akkor szétnézett. Van olyan egyébként, nem tudom, neked volt-e már olyan, hogy elbambultál. Főleg a kiegészítő zöldnél nagyon gyakran előfordul, hogy elindulnak az autók, jobbra kiegészítő zöld van, 2-3 átmegy, te meg mész utánuk, és te meg mész egyenesen, holott neked egyébként nem zöld. Most ezen gondolkodom, hogy ott van-e ilyen kiegészítő zöld lámpa, és nem azon ment-e keresztül.
0: Nem azon ment keresztül.
1: Tehát, mert ez még egy gyakori probléma, és akkor fel se fogják.
0: A teljes egyenesen menő sávból ment, és alig volt forgalom, tehát, hogy és az autó is, amit kikerült, vagy megelőzött, az ott állt a pirosnál, tehát, hogy ott csutka piros volt mindenkinek.
1: Aha.
0: És mégis megtette, és igen, a kiegészítő zöld lámpa, az igen, nagyon sok helyen okozott balesetet, például Nyíregyházen is volt egy, ahol rendszeresen, ott a 41-es Család utca, ott a kórház környékén, ahol igenis, elindul a sor, jobbra mennek a kiegészítő zöldnél, elindult a busz is, elmegy az is, és akkor te csak haladsz, mert látod, hogy közben halad a sor, és mész egyenesen, csak közben oldalról meg kiütnek. És a másik dolog, amit még el akartam mondani, hogy és szintén a Nyíregyháza, mert ez tegnap éjszaka történt, hogy átcsorogtam egy 30 percet ott a Kert utca mentén, és én annak idején ott laktam beljebb a Szántó Kovács Jánoson, és emlékszem arra, hogy folyamatosan versenypálya volt a Kert utcából. Aztán eltelt egy ilyen jelentéktelen 7-8 év, hogy már úgy nem voltam az annak környéken sem, és tegnap döbbenten tapasztaltam, hogy ugyanúgy versenypálya,
1: igen,
0: miközben a rendőrség egy időben rászállt erre az útszakaszra. Álltam az út szélén a parkolóban, és mellettem olyan tempóval száguldottak el, hogy megmozdult az egész autó. Mm. Tehát ott, ha nem mentek százal, akkor egyel se, és nem egy autó, hanem rengeteg. Tehát konkrétan olyan versenypályát csináltak, úgy, hogy például zebra is van, és ott, hogyha valaki lelépett volna, akkor ott vége.
1: Én egyet nem értek, hogy gyakorlatilag mindenki tudja, hogy hol vannak ezek a helyszínek. A különböző településeken, hogy egyrészt az, hogy balesetveszélyes, de hát nyilván nem állhatott egész éjszakai rendőr, de igenis szerintem meg ott kellene állnia, mert pontosan tudja, hogy a Kert utca, a Kosbor utca ilyen rész, de nekem volt szerencsém a Debreceni úton találkozni, már a bevezető szakaszon, még be sem érsz Nyíregyházára, ha jössz Debrecen felől, ott a kiszélesedik négy sávra az út.
0: Ott a hondások szokták megnyomni, igen, tudom.
1: Ott szintén benzinkútig, tehát az a cél, és ott is ugyanez a történet, tehát vannak ilyen pontok, motorosok például a Tiszavasvári út környékén, ott is a nyugati elkerülőn, tehát, hogy vannak, nem sok olyan pont van, ez most csak Nyíregyháza, és ugyanez megvan Debrecenben is, ugyanez megvan több helyen is. Tehát, hogy nem lehet egész éjszaka ott állni egy járőrnek, én ezt is megértem, de ha csak egyszer vagy kétszer, és ezeket az autókat, akkor jogosítvány el, rendszám le. És akkor így innentől kezdve ez a büntetés, mert az, hogy most kiszabsz neki 100 000 forint büntetést, az nem is biztos, hogy fájni fog, főleg annak, aki mondjuk ilyen luxusautóval, vagy egy ilyen tuningolt luxusautóval versenyezgetnek, és ez nagyon-nagyon veszélyes. Hát láttuk, hogy mi történt az Árpád hídnál annak idején, és nem csak rájuk nézve, mert az, hogy saját magát veszélyezteti, az egy dolog, de ott a járdán emberek sétálnak, kerékpárosok közlekednek, összeütköznek, kicsúsznak, a sima, egyszerű, ha nem is ül az autóban senki, a te autódat töri össze, tehát ez nem játék. Erre van a Rabócsi ring, erre van a Hungaroring, erre vannak a pályanapok, és a többi. El lehet oda menni, és lehet
0: hát de jó, de nincs rá idő, mert éjszaka csak kenyérért küldött le az asszony, és pont láttam, hogy a haverom is kijött, ő is kenyeret vesz, persze, és gyorsan
1: mert,
0: nyomunk
1: mert
0: egy
1: látták
0: versenyt.
1: Ugye a filmben, a melyik
0: halálos
1: iramban, akkor most nálunk is ezt kell csinálni. Na, én ezért sokkal jobban haragszom egyébként, mint az, hogy ha valaki elbambul a lámpánál, vagy stb. Ha szándékosan, és anélkül, hogy tudatában lenne, az mondjuk már nagyon gáz. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy kezdődik az iskolai szezon a következő héten, nem tudom, hogy ez most jó lesz, vagy nem lesz jó, hogy azok, akik...
0: Kicsit lassítja a forgalmat, és nyugtatja mondjuk a kedélyeket.
1: Matek házit fog csinálni az, aki most versenyezget esténként. Nem tudom elképzelni, hogy ez ilyen...
0: Hát, vagy ő is suliba jár. Mert ugye...
1: Igen, ezt mondom.
0: Hát azért, mert...
1: Napközben suliba van, este meg majd
0: 18 évesen, még hetedikes csak. Na, mindegy, nem akarunk senkit bántani, és hát örülünk neki, hogyha senki más nem bántana senki
1: nyilván
0: más.
1: Most ezt így elmondtuk, pont hozzájuk nem fog eljutni, mert valószínűleg még nem, mert a alszanak, többség még alszik.
0: Mert tegnap ez 23-30 és éjfél között volt, tehát hogy valószínűleg a versenyzők alszanak. Trafiboxot tudnék egyébként javasolni, olyan sok helyre kirakták, olykor én azt érzem egyébként, hogy értelmetlen helyekre is, vagy lehetett volna hasznosabb helyekre tenni. Na de hát, ha már a Trafipax gyárban, a box gyárban készülnek az új eszközök is.
1: De hiába akkor... rakod ki, hát ha kirakod, akkor tudja, nem megy oda. Tehát ez innentől megoldva.
0: De hát innentől megoldva, annak a szakasztak a biztonságos.
1: Akkor keresnek egy másik utcát.
0: Nem baj. Keressenek. Te komolyan.
1: De az a baj.
0: És majd előbb-utóbb elfogynak ezek.
1: Én meg azt mondom, nekem tetszik ez a norvég minta ilyen szempontból. Ez a kiraknak 68 trafiboxot, de nem tudod, hogy melyik működik. Egyszerre. És lehet, igen, hogy egyébként abból 67 csak egy üres doboz. Nyilván ezt is előtte oda megy megnézi és látja. De ott...
0: No, hát azért nem gondolom, hogy ilyen ennyire felkészültem mennének. Ez inkább nem. Csak ilyen hirtelen jött adrenalin löket, hogy ú, nézd, már mellém állt ez, és akkor na, oké, összenézünk, nyomjunk egyet, oké. És akkor ennyi, tehát nem fognak erre annyira rákészülni. És állítólag a védőrendszereknél is ez van, hogy egyszerre nem tud mind működni, mert én korábban azt hallottam, hogy nincs rá megfelelő kapacitás, nincs annyi tárhely a vinyón, hogy ráírja az adatokat, lehet ez azóta.
1: Na mondjuk közös ismerősünk pont ezt írta meg, mert azt mondta, hogy annyira benfenteső, annyira tudja, hogy nem méri ezt a, most ki van kapcsolva, kész, aztán megkapta a csekket.
0: Igen, szóval legyetek türelmesek, óvatosak, vigyázzatok egymásra. 7 óra 52 perc van, jönnek a jó zenék, többek között Red Bull Pilvaker, egy régi nagy kedvenc még 2014-ből, ez a szeptember végén.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggel, türelmes autózás, biztonságos közlekedést kívánunk, és megnézzük, hogy mi történik Debrecen útjain. Horváth László gépjármű szakoktató segít nekünk eligazodni. Mire érdemes figyelni? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát ugyanazzal kezdeném meg tegnapi napon, hogy a Diószegi úton a lakaterület vége jelzőtáblától a Horgásztóig 50 km/h sebességi jelzőtáblát tettek ki. Ezt azért kellene hangsúlyozni, mert ugye megszokásból vezetnek az emberek, eddig 60 km/h tábla volt, tehát próbáljuk meg átállítani a kis gondolatainkat és annak megfelelően közlekedni, ahogy a táblák ezt jelzik. Ami most nagyon-nagyon nagy munkálatok kezdődtek, illetve folytatódtak, egészen a Csigekert utcától a Bentérig óriási aszfaltozási munkálatok vannak, próbáljuk már meg úgy közlekedni, hogy ne történjen egész nap folyamán baleset. Ehhez kívánok én sok sikert mindenki.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Véget ért a villamos energia rendszer krízis helyzete. Nem lesz tanévkezdési támogatás és Mikulás csomag sem Püspökladányban. Mostantól bárki megnézheti, mennyi idő alatt érkeznek ki a mentők. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Véget ért a magyar villamos energia rendszer krízis helyzete. A Mavir kedden visszavonta a jelentős zavarra vonatkozó besorolást, miután normalizálódott az ország erőművi teljesítménye. A rendszer irányítók szerint a rendelkezésre álló termelőkapacitásokkal és tartalékokkal már normál üzemben is biztosítható az ország áramellátása. A helyzet javulásában szerepet játszik a paksi atomerőmű teljesítményének helyreállása is. A korábbi tájékoztatás szerint az erőmű rövidesen ismét megközelítheti a normál 2000 megawattos teljesítményt. Pénzügyi nehézségek miatt több lakossági támogatást is felfüggesztett a Püspökladányi önkormányzat. A döntés egyebek mellett érinti az újszülötteknek járó, a bölcsőde és óvoda kezdési, valamint a tanévkezdési támogatást is. Egyenlőre Mikulás csomagot sem biztosít a város, és szünetel az első lakáshoz jutás, a gyógyfürdőkezelések, valamint több ösztöndíj támogatása is. A már megítélt Bursa Hungarika ösztöndíjakat ugyanakkor nem érinti a változás. A városvezetés korábban mint egy 530 millió forintnyi bizonytalanná vált bevételről számolt be, ezért az önként vállalt kiadások felülvizsgálatát elkerülhetetlennek tartották. Nem fogadta el Tóth Zsé Ferenc lemondását a Tündérkör Alapítvány kuratóriuma. Az elnök azt követően ajánlotta fel távozását, hogy kiderült, nem volt tudomása arról, hogy a szervezet korábban két alkalommal is 150-150 ezer forintos támogatást kapott. A rendkívüli kuratóriumi ülésen a tagság egyhangulag döntött a marasztalásáról. Indoklásuk szerint Tóth Zsé Ferenc több mint 11 éve az alapítvány indulása óta folyamatosan részt vesz a szervezet munkájában, és a legtöbb program kidolgozása, elindítása és koordinálása is az ő nevéhez fűződik. A háztartásokban egyszer már felhasznált víz újrahasznosítását vizsgálták a Debreceni Egyetem műszaki karának kutatói. Az úgynevezett szürke víz mosakodásból, mosásból vagy mosogatásból származik, és megfelelő tisztítás után például öntözésre, WC-öblítésre vagy éppen automosásra is felhasználható. A debreceni szakemberek egy továbbfejlesztett koagulációs szűrési eljárást teszteltek, amely jelentősen csökkentette a szennyezőanyagok és egyes baktériumok mennyiségét. A kutatás célja az édesvíz felhasználás mérséklése, ami a növekvő vízhiány miatt egyre fontosabb kérdés. A munkát publikációs díjjal is elismerték. Nyilvánossá teszi a mentőegységek kiérkezési idejét és a mentési esetszámokat az Országos Mentőszolgálat. Ezzel teljesül egy újabb szupermérföldkő. Az új bárki számára elérhető statisztikai felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megtekinthetők az adatok, és külön vizsgálhatók az egyes sürgősségi kategóriák is. A rendszer azt is bemutatja, hogyan történik a betegek sürgősségi besorolása, illetve mit jelentenek az egyes statisztikai mutatók. A mentőszolgálat hangsúlyozza, a legsúlyosabb esetek továbbra is elsőbséget élveznek, ezért a kiérkezési idő önmagában nem mutatja meg a mentőrendszer teljesítményét.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Thank you.
4: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, jó utat, 8 óra 12 perc van, és pont Energy egyébként rárepült az előző beszélgetésünkre, hogy pár napja este Nyíregyházan a 41-es úton jött szembe egy rolleres 200-a, világítás sisak. Oké, de a 41-esen? Hát igen, egyébként ez mostanában előfordul, kijönnek a nagy teljesítményű gépekkel, persze van, akik be is vannak öltözve, na de az mégiscsak egy roller, azt gondolom egyébként, hogy ezt mostanra kitárgyaltuk, Energy, köszi, hogy megírtad nekünk, ha ezzel kapcsolatban még kommentelnétek, akkor természetesen SMS és Viber falunk, az bármennyi írást és kommentet elbír, 0623 16 3000. Na jön egy új generációs élelmiszer, és mindig arról panaszkodunk, hogy tisztára ehetetlen már, meg méreg, meg már hulladék, amit az emberek esznek manapság, az agyon feldolgozott élelmiszerek. Ki tudja, hogy látott esetleg az növényt vagy állatot valaha, hogy szinte már minden szintetikus. Na, hát azt gondolom, hogy feltesszük az ira a pontot. A Dél-Illinois Egyetem kutatói ugyanis a PET-palackok anyagát lebontani képes mikroorganizmusokat fejlesztettek ki, vagy hoztak valahogy létre, és ezek a mikroorganizmusok lebontják a PET-palackot, amikkel a műanyag hulladékból elvileg fehérjében gazdag kekszet lehet létrehozni. És ezt a NASA kutatói űrügynöksége finanszírozta, ugyanis elsősorban az érdekelte őket, hogy hogyan lehetne megbízható és tápanyagban gazdag élelmiszerrel ellátni az űrhajósokat. Látom azt egyébként, ahogy már szállnak be az űrhajóba, és mennek zsákokkal, kólás flakonokkal, vizes palackokkal.
2: Én meg azt látom, hogy mennek a nemzetközi űrállomásra, és ott utána, amikor visszafelé jön, megérkezik a második transport, mondjuk egy 3-4 űrhajós, és azt látják, hogy hiányoznak a gombok, és meg... Na, George-ék megették a kapcsolókat.
1: Tehát ez a... De így hogy szállunk fel? De
2: igen, nem tud, most már nem tudunk. Babráljunk ki velük. Nem tudnak visszajönni akkor a földre. Együk meg a kapcsolótáblát. Tehát, hogy ez így... De tudod, eddig végig arról beszéltünk, hogy milyen káros az egészségre a mikroműanyag. Mert hogy a halak megeszik a vízben, a tengerben, te megeszed a tengeri halat, bekerül a szervezetedbe a mikroműanyag, így áll üvegpalackból, meg fémpalackból, meg mindenből, mert a mikroműanyag kioldódik a PET palackból. Most meg kiderül, hogy egyébként értékes fehérjék vannak benne, vagy nem tudom, mit állítanak elő ezzel a
1: mikroorganizmusok állítják elő, de nem tudom, hogy kerül bele fehérje.
2: Igen, most akkor a mikroorganizmusban van fehérje, vagy a PET palackban van fehérje. Hát attól függ, hogyha mondjuk teljes dobozt izol,
1: akkor még maradt az alján egy kicsi.
2: Akkor van benne fehérje. A kólásod akkor már kevésbé.
1: De érted, hát minden egyes kornak megvan a maga problémája, mert ez ugye azt jelenti, hogy régen ugye minden részből volt, és hát ugye voltak részművesek, akik ugye ezeket eltulajdonították, összeszedték. Most a műanyag van veszélyben. Bármi, minden, ami műanyagból készült, ráadásul egész életünk.
2: Miért akarunk velük kibabrálni, szegények? Megesszük előlük a PET palackot. Egyébként, ami viszont nem vicc, hogy azt hiszem talán, nem akarok hülyeséget mondani, kápióka, azt hiszem talán abból készített egy német pár, egy fiatal ilyen feltaláló pár, még a Covid alatt olyan szívószálat, ami lebomlik. Tehát nem olyan gyorsan, mint a papír.
1: Tehát nem menet már közben. Amikor nem hát menet még egy közben, filmet meg tudok vele nézni,
2: meg,
1: igaz?
2: Igen, viszont utána nem hagy semmilyen nyomot, és le lehet bontani. Sőt, ennek kifejlesztették a zacskó változatát aztán, ami meg tök egyszerű, mert még demonstrálták is, nem volt rá kereslet egyébként, egészen addig, amíg nem csináltak egy különleges videót, hogy a zacskóból kivette a kaját, megette, majd fogta ezt a zacskót, bedobta egy pohár vízbe elkezdte kavargatni a cuccot, és teljesen így felszívódott, és a víz lett belőle. Tehát gyakorlatilag annyira feloldódott, mint egy cukor. Tehát így elolvadt.
1: Hát jó, de elsőre ne tegyétek ki akkor.
2: Na most ezt mondtam én is, hogy teszed be azt az acskót a hűtőbe, onnantól kezdve, vagy páratartalom, vagy egyszerűen, hogyha csak nedvesség éri, de hozzáteszem, hogy nagyon sok felhasználási területe van, például szállodalánccal már megállapodtak, hogy ilyen szennyes ruhát belepakolni, meg mindenfélét. Az előállítása drágább egyébként, mert miközben nagyjából 2-3 cent ugyanez az acskó műanyagból, ebből a kápiókából, de nem biztos, hogy az, de valami indonéz növényből készül.

0: során.
1: Most volt ugye az ország tortája augusztus 20-án, mindig bemutatják. Mi lesz? 10 év múlva majd bemutatják az év PET palack tortáját, vagy miből készült torta? Tehát ez a...
0: Figyelj, nekem mindig eszembe jut az, amikor mondják azt, hogy egy bankkártya méretű, a súlyának megfelelő mikroműanyagot eszünk meg évente, a bevitt vízzel, az élelmiszerekkel. Aztán amikor azon gondolkodom, hogy szoktunk olyanokat látni, hogy kirakják az ezüstálcára a port, és ott is a bankkártyát veszik elő. Az is lehet, hogy az is már bankkártya volt, és felszívják. Nincs meg az éves kvóta. Tavaly kevesebb mikroműanyagot vittem be, úgyhogy most felszívom az orromba.
1: Igen. Hát a másik ilyen, pont múltkor néztem, hogy én is használok például télen, amikor biciklizek, vagy hát inkább a hidegebb időszakban, ez a nyaksál, hogy felhúzol az orrodra, síelésnél mindenki használ ilyeneket. Akkor most kiderült, hogy egyébként az is tele van mikroműanyaggal, azt meg belélegzed, és akkor a tüdődben rakódik, de nem mondom, remek. Ebben nőttünk fel gyerekként, nem? Kimentél az utcára játszani, anyukád a nyakadba kötött egy sálat, vagy a szád elé, hogy megdefálsz. Tehát, hogy ha rohangáltál, azon keresztül lélegeztél, akkor most kiderül, hogy mégsem.
0: Most mennyi szösz jutott bele a tüdődbe, meg a előcsöbetbe.
1: Nem mondom, hogy ez volt a normális, csak hogy már lassan mindenről kiderül, hogy egészségtelen, aztán kiderül az egészségtelenről, hogy kaját csinálnak belőle. Tehát ez a...
0: Ilyen ez az örök körforgás.
1: Mi lesz a következő? A fáradt olajat fogjuk meginni a bárban, tehát kávé helyett?
0: Biztos erre is vannak kutatások. Vannak persze, hogy hogyan lehet. Miért te gondoltad volna az, hogy a vizet újra hasznosítva, meg a szennyvizet újra hasznosítva, tehát ugye ez az is lehet, hogy megnyitod a csapot, és a szennyvíz jön belőle. Tegnap még szennyvíz volt.
1: Igen, hát most ugye a Duna kapcsán látjuk ezt, hogy működik, hogy azért ez a Dunának, miközben arról beszélünk, hogy abból nyerik ki a Dunaparti településeken a vizet, az nem feltétlenül így van, hanem ott a Dunának a vize átszűrődik egy rakás kavicson meg mindenfélén, és az kerül be aztán a talajvízbe, és azt szivattyúzzák ki. De nyilván összefügg a kettő, mert azért mégiscsak valamilyen szinten a Dunának a vize, de erről is van egy nagyon jó dokumentumfilm, érdemes majd megnézni, hogy hogyan rontottuk el tulajdonképpen a Tisza szabályozásával a víz visszatartást, miközben mindenki azt mondta, hogy annak idején ez milyen jó volt, mert hogy Széchenyiék ezt megcsinálták, meg Vásárhelyiék, ugye az ő tervei. Aztán kiderült, hogy nem is az ő terve valósult meg, mert azt akkor leszavazták, hanem akkor jött egy olasz mérnök, akinek a terveit szintén nem valósították meg, de jó magyaros módon a kettőt ötvözték, így lett belőle rossz. És azzal, hogy átvágták ezeket a kanyarulatokat a Tiszánál, nagyobb sebességgel folyik le a Tisza, mélyebb lett a meder, egy idő után már olyan mély lett a meder, hogy gyakorlatilag a talajvíz szintje alá került, és nem ő táplálta neked oldalra a talajvizet, hanem a talajvíz folyt bele a Tiszába például, és akkor így azt meg utána lehúzod, és gyorsan lemegy a Dunáig, te meg elvesztetted azt az értékes vizet, meg a hordalékot.
0: Na, hát, hogyha nem tudtátok, hogy mit kezdjetek otthon az időgépetekkel, akkor lenne javaslatunk, hogy akkor menjetek már vissza.
1: Igen, most akkor
0: szóljatok oda, hogy
1: ez ne vágják át. Nyilván lett volna egy normális megoldás. Tehát, hogy sokszor évek, meg évszázadok, vagy évtizedek kellenek ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy egy-egy döntés jó volt, vagy nem volt jó. Még a 60-as, meg még a 80-as években is például a csatorna rendszereket még építették, mert a termőföld miatt, hogy ne legyen belvizes, vezessük le az összes vizet. Most meg ott álltunk idén nyáron, hogy néztük, hogy hát kiszáradt minden. Igen. Mert hogy egy rakás csatornát csináltunk, ami most már ott áll szintén kiszáradva. Szóval nem egyszerű történetek ezek.
0: Na de hála az égnek azért lesz mit ennünk, mivel mostanra minden műanyagból van, és a műanyagot a mikroorganizmusok bizonyos részei lepülnek.
1: Kisek kell hozzá?
0: Hát azt mondják egyébként, hogy a kekszek előállítása során a műanyagot szerves anyagokkal együtt víz és oxigén segítségével különösen magas hőmérsékleten és nyomáson dolgozzák fel, és a mikroorganizmusok által elfogyasztható darabokat hoznak létre a masszából, és a mikroorganizmusok ezt a masszát alkotó elemeire bontják.
1: Ugye itt vannak? Azonnal megkívántam egy ilyen kekszet, ahogy elmondtam.
0: Én azt mondanám egyébként, hogy én ezt bemásolom akkor Váci Zolinak a juice-ba, hogyha mondaná egy receptet, akkor legyen ez a mai recept. Igen. Különleges élesztők hozzáadásával ezután ezek az alkotóelemek fehérjékké, zsírokká és az ember által is fogyasztható savakká alakítható. Végül ebből 3D nyomtatással állítanak elő kekszeket. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Jön a család hétvégén? Egyenek mikroműanyagot.
1: Te általában hétvégén szoktunk recepteket mondani a hölgyeknek, de akkor innentől kezdve ez a legegyszerűbb. Tehetnek rá egy kis csokit, pudingot, különböző ízesítés.
0: Egy-két kólás flakont.
1: Igen. Kavarj hozzá 3 evőkanálnyi mikroorganizmust, hogyha jó alaposan mixeld össze.
0: Pácba, igaz?
1: Igen. Hagyjuk állni 2 óra hosszát a hűtőben, majd kivettük, utána menjünk át a szomszédba, hát ha van már 3D-s nyomtatója, ennek hatására akkor lehet készíteni.
0: Igen, de hogyha

0: látható.
1: Hogyha a hűtőből sírás hallatszik, akkor a mikroorganizmusok még éhesek, tehát akkor adjunk hozzá még műanyagot.
2: Már látom, hogy akkor innentől kezdve nem karácsony környékén nem ilyen mézes kalácsok fognak a karácsonyfáról lógni, meg stb., hanem mindenki megy a 3D nyomtatóval, és ilyen kis műanyag angyalkák, és utána pedig a gyerekek nem a szaloncukrot lopják le a fáról, hanem én akarom a kekszet megenni.
1: Igen, és a kekszben lesz csomagolva nem ilyen fényes papír, hanem az egyik ilyen Szent Király lesz, a másik a mizse.
2: Hát amelyiknek éppen címkéje benne maradt.
1: Na jó, hát bízunk benne, hogy meghoztuk az étvágyat mindenki számára, hamarosan innen folytatjuk, majd sportolunk, előtte viszont jó zenéket játszunk, maradjatok.

0: Keltető sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt és jó sportolást. Na, mi a helyzet a sportvilágában?
3: Kapikán, van még néhány éved. Jól
2: számolom. Nagyon remélem.
3: Nagyjából miben? 20, és utána indulhatsz a szépkorúak sporttalálkozóján és sportversenyén, mert hogy idén is megrendezik majd. Szeptember 22-e lesz a dátum Nyíregyházán. Ez minden évben hagyomány, 11 éve már folyamatosan megrendezik.
2: Mindig ugyanez a dátum?
3: Nem mindig, valami volt már korábban is, ha jól emlékszem, volt olyan, hogy tavasszal vagy május környékén, most szeptemberben van. Szeptember 14-ig lehet nevezni, és nagyon fontos, hogy nem csak nyugdíjas klubok nevezhetnek versenyzőket, hanem bárki, aki úgy gondolja, hogy szeretne indulni. 65 évre emelték a korhatárt, mert hogy voltak, akik ilyen korkedvezményes nyugdíjjal, illetve 40 év munkaviszony, és a többi mentek nyugdíjba, és az idősügyi tanács úgy döntött idén, hogy 65 év lesz a minimális korhatár, mert nem volt korrekt az sem, hogy egy 55 éves, egy 72 éves versenyzett mondjuk egy 100 méteres síkfutásban.
2: És hogy a 72 éves megverte, hát ez így nem korrekt.
3: Igen, egyébként volt már ilyen is. Úgyhogy rengeteg sportágat ki lehet ilyenkor próbálni az atlétikai centrumban, és hát igazából ez egy verseny is, tehát az atlétikai és ügyességi számok mellett azért van sakk, illetve asztali tenisz, van ilyen csapatverseny, mint a sorverseny annak idején gyerekkorunkban, szóval egy igazi bulis nap. Ez nagyjából 9 óra környékén kezdődik, és olyan 1 óráig tart ez az esemény, és hát egy közös ebéd zárja. Tavaly több mint 700-an voltak. Úgyhogy komoly létszám, igen.
2: Ez tök jó, egyébként lehet ott ismerkedni, barátkozni.
3: És pontosan ez a lényege, hogy olyan egykori kollégák találkoznak, akik azóta már nem dolgoznak azon a munkahelyen, ritkán beszélgetnek, és milyen furcsa, hogy pont Dajka László, a főszervező, mesélte, hogy régen, mondjuk 10 évvel ezelőtt megérkeztek a versenyzők, mindenki nyúlt a kis táskájába, és mutogatta a családról a fényképeket, hogy az unokám, a gyerekem, ez történt, most mindenki már veszi elő a telefont, és húzza arrébb a képeket, és így. Tehát nosztalgiáznak, beszélgetnek, egy igazi jó kis közösségi program, úgyhogy aki szeretne indulni, szeptember 14-ig nevez, mondom még egyszer, ha elmúlt 65 éves. Ezt nem fogják azért szigorúan venni és ellenőrizni, de azért, na, úgy azért érdemes.
2: Próbálj meg betartani, igen.
3: Így van. Másik ilyen program volt tegnap, a Harsányi Gergely kézilabda torna. Ugye Harsányi Gergelyről tudni kell, hogy Nyíregyházáról indult pályafutása, és 179-szer szerepelt aztán a magyar kézilabda válogatottban, egy ikonikus alakja volt a csapatnak. Volt szerencsém beszélgetni vele, és majd hallhatnak egy hosszabb interjút is a hét következő napjaiban, talán csütörtökön vagy pénteken, és egészen civil foglalkozása van, tehát eltávolodott a sporttól, olyan szinten azért maradt, hogy mind a két gyereke mindenféle sportágat kipróbál. Egyébként a párja pedig versenytáncos volt, tehát ilyen latin táncos, és ezért a mozgás mennük volt az egész életük során, és mondta, hogy most a gyerekei is, kislánya, kisfia mindenféle sportágat kipróbálnak, és hát amelyik tetszik, majd nekik nyilván azt fogják továbbvinni, de egyébként nem foglalkozik már úgy versenyszerűen a kézilabdával. És ez a kézilabda torna, ez egy utánpótlás fiú torna volt, határon túlról is, Nagyváradról is érkeztek csapatok, úgyhogy tényleg egy jó hangulatú felkészülési torna volt. És miért is említettem Harsányi Gergely életútját és pályafutását? Mert hogy képzeld el, hogy az egyik úriember hogy járt, elromlott a vállalkozásánál a villany, leverte a biztosítékot, azt hiszem talán egy büfé, vagy valami étterem, vagy valami ilyesmi volt. Gyorsan rákeresett az internetre, kihívott egy villanyszerelőt, megérkezett egy villanyszerelő, aki erősen hasonlított a világklasszis úszónkra, Cseh Lászlóra. Na most nyilván, amikor már bemutatkoztak, a honlapon nem volt fent a neve, egyébként, ha jól emlékszem, talán a sógorával indítottak egy ilyen vállalkozást, és hát megdöbbent az úriember, hogy Cseh Laci az, aki olimpiai bajnok úszóként ott áll, és
2: bocsánat, nem a vízvezetékkel van gond, hanem az árammal.
3: Igen, és akkor így gyorsan megkérdezik, és mondta, hogy tulajdonképpen ő, ahogy befejezte a sportpályafutását, szeretett volna valami civil szakmát tanulni, és elvégezte ezt a villanyszerelői munkát, illetve tanfolyamot, és képzett villanyszerelő lett, és azt mondta, hogy annyira motiválja, hogy valamit alkot, valami kézzelfoghatót csinál, hogy megjavít valamit, akinél nincs áram, és az boldog, hogy felépít egy rendszert, mikor mondjuk egy családi háznál kell, vagy valami, és akkor megtervezi, megépítik, összerakja,
2: amúgy és működik. Amúgy az a legszebb része, amikor megtervezi. Az már kevésbé, mikor állsz, és a vésővel nyomod a téglafalba bele, a vésőgépet, és szívott be a téglaport. Hát az a, én is láttam azért a végig a folyamatot, vagy a padláson, mikor húzott be azt a több száz méter kábelt. Uh-huh. Megvannak a szépségei, persze az árnyoldalai. Nekem mindig fura volt a víz és a macska kapcsolata. Ugyanígy vagyok, azt hittem, hogy a villanyszerelőnek is így van, hogy fél a víztől. De, és pont ő, aki a vízből jött, és villanyszerelő lett.
3: Igen, igen. De hogy pont ezt a szakmát választotta, ilyen kétkezi munkás, jön, megy, és ugye tegnap előtt beszélgettünk arról, hogy tegnap a diplomás férfiak, uh-huh. meg a nem diplomás, uh-huh. meg a hölgyek, meg a stb. Itt van Cselászló esete. Semmit nem von le az ő érdemeiből. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ő nyugodtan elérdegélhetne abból a pénzből, amit kap, mint életjáradék. Ugyanis az olimpiai érmeseknek jár egy életjáradék egészen életük végéig. Ez egy komolyabb összeg, több millió forintról beszélünk, uh-huh. vagy milliós tételről beszélünk. Úgyhogy ehhez képest ő úgy gondolta, hogy igenis valami kétkezi munkát kitanul.
2: Valószínűleg egyébként volt is érzéke ehhez.
3: Volt, úgy tűnik, hogy igen, de aranyos volt, mert azonnal ott a büfés, vagy éttermes, nem is tudom, meg is osztotta a képet, hogy hívtam egy villanyszerelőt, és nézzétek, ki jött. És hogy ő csinálta meg. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog. Max Verstappen esetében is úgy tűnik, hogy elindult abba az irányba, hogy kicsit visszafelé kacsingat a múlt felé, vagy ő is más felé nyit. Nem titok, hogy nagyon sokszor elmondta már, nem tetszik neki ez az új típusú Forma 1. Amikor igazából sakkozni kell, legózni kell, hogy most akkor mikor nyomom a gázt, mikor nem, töltöm az akkumulátort, nem akkor fékezek, mint amikor egyébként kellene, nem a leggyorsabb nyeri a versenyt, hanem aki a legtaktikusabb.
2: Ez most már egy stratégiai játék, nem pedig
3: abszolút
2: autóverseny.
3: És hát ő ezt sokszor elmondta, sokszor meg is kapta a magáét, hogy ez nem tesz jót a Forma 1-nek, na ez a megoldás, hogy akkor csendbe kell maradni. Ő mai napig elmondta, hogy túrautó versenyeken például azért indul, mert ott még maradt ez a régi vezetési stílus, most pedig egy új kihívást talált magának. Ha jól emlékszem, szeptemberben, majd Silverstone-ban az egyik nagy sportcsatorna élőben közvetíti is, egy másik nagy ilyen streaming szolgáltató pedig készít belőle egy kis dokumentumfilmet, ugyanis Max Verstappen 100 gokartossal fog versenyezni egyszerre. Tehát, hogy őket szeretné majd legyőzni, és meglátjuk, hogy ezt a kihívást tudja.
2: Oké, de ő Forma 1-es autóval lesz?
3: Nem, ő is gokarttal, és azt mondta nyilván, hogy most visszamegy a gyökerekhez, és imádott gokartozni, mindenre megtanította, az alapokra, az előzésre, a rajtra, és a többi, és a többi, és nagyon várja már ezt a kihívást. Nyilván azok is nagyon várják, akik meg szeretnék őt legyőzni. Neked volt szerencséd már gokartozni, azért tudod, hogy nem olyan egyszerű, mint amilyen kívülről látszik, még akkor is, hogyha mi leginkább csak ilyen hobbi gokartokkal mentünk, és nem versenygokartokkal.
2: Igen, széles a gumi, alacsonyan ülsz, cibálni kell a kormány.
3: Nincs szervókormány, nincs szervófék.
2: Tehát ott 10 perc gokártozás az olyan szinten kiveszi az erődet, ha nem vagy ehhez hozzászokva. Nyilván, hogyha rendszeresen az ember gokártozik, akkor hozzá lehet ehhez is szokni, de elsőre azt mondom, hogy ilyen nagyon meglepő az, hogy fáradtsággal szállsz ki, elfáradt a karod, koncentráció, uh-huh. és akkor, hogyha ezt felszorozzuk 100-zal vagy akár 1000-rel, és akkor megkomog egy Forma 1-es autót.
3: Igen.
2: Na és hogy ott mi hat a igen. versenyzőkre.
3: Igen, úgyhogy nekem nagyon tetszik egyébként.
2: Én is szeretem.
3: Ezzel egyrészt saját magát is népszerűsíti, azért tegyük uh-huh. hozzá, mert ez egy jó pont. Verstappen esetében a sportágat is népszerűsíti, meg hát reméljük, hogy egy kicsit szórakozik is, és akkor így legalább ő is jobban érzi majd magát, hogy tényleg visszakerült oda, ahonnan elindult. Egyébként ez jellemző volt már ilyen, hogy összemérik tudásukat. A közelmúltban volt egy hasonló, meg nem mondom, ki volt az a két pilóta, ott pedig a különböző gokart evolúciókon mentek végig. Tehát elővettek egy 1950-es gokartot, aztán 60-as évekből, 70-es évekből, és hogy mennyit fejlődtek, ott versenygokartokról volt szó, de hogy mennyit fejlődött a technika, és hogy milyen időket tudtak menni, és ott nyilván nem egymással versenyeztek, csak az idővel. Ez volt a cél, de ott is kiderült, hogy azért azon, aki zsámoljon ülni, és úgy menni, azért nem egy egyszerű történet, főleg ha ott hibázol, gyakorlatilag lendületet vesztesz, nem annyi, hogy rá taposok a gázra, és akkor utána a következő kanyarban ezt visszahozom, akkor azt a kört már elszúrtad. Úgyhogy itt észnél kell lenni, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből a filmből, mi lesz a versenynek a vége.
2: Minden esetre a figyelmünket mi is rajta tartjuk, és beszámolunk majd erről. Laci, köszi a sportösszefoglalót!
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A dzsungel könyve. Kicsik és nagyok, családok közös kedvenc műzikelje. Szeptember 18-án ismételten a színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Azonnali vezetőváltással kezdődött meg az Agrárkamara átalakítása. Októbertől új szabályok jöhetnek a debreceni önkormányzati lakásoknál. Vissza szeretne ülni a Gripenbe a Szolnoknál lezuhant gép pilótája. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Gyökeres átalakítás kezdődik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, amely a jövőben politikamentesebb, takarékosabb és szakmaibb működésre tér át. Zoltán Péter kamarai biztos szerint a közpénzből működő szervezetnek vissza kell térnie a tisztán szakmai érdekképviselethez, és a jövőben nem vehet részt politikai kampányokban. Az átalakítást azonnali vezetőváltás is kíséri. Felmentették ugyanis Szinai Attila főigazgatót, helyére Papp Gergely került megbízott vezetőként. A tervek szerint a szervezet 2027-től Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara néven működik tovább. Októbertől új szabályok jöhetnek a debreceni önkormányzati lakásoknál. A város átalakítaná a több mint két évtizede működő bérlakásrendszert, és a jövőben erősebben érvényesíteni a szociális szempontokat. A tervezet szerint a szociális lakásoknál megszűnne a lakbérlicit, az igénylőket pedig jövedelmi, vagyoni és családi helyzetük alapján rangsorolnák. Az új rendszer indulásakor 200 lakás válna elérhetővé kizárólag szociális alapon. A szociális lakbérek ugyanakkor 15%-kal emelkednének, de továbbra is jóval a piaci árak alatt maradnának. A rendeletről augusztus 27-én dönthet a közgyűlés. 3,5 év után ismét személyes részvételű közmeghallgatást tartanak Debrecenben egy akkumulátoripari ügyben. Szeptember 7-én délután 4 órától a Kölcsei Központban az EcoPro katódgyár egységes környezethasználati engedélyének módosításáról kérdezhetnek és tehetnek észrevételeket a lakosok. A rendezvény nyilvános előzetes regisztrál nem kötött, a belépés délután 3 órától lehetséges. Akkumulátoripari beruházás kapcsán egyébként legutóbb 2023. januárjában tartottak a városban hasonló személyes közmeghallgatást. Új növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést indít ősztől a Debreceni Egyetem. A 4 féléves levelező rendszerű képzésen a hagyományos növényvédelmi ismeretek mellett már a precíziós technológiák, a drónok, az előrejelző rendszerek és a biológiai alapú védekezési módszerek is hangsúlyos szerepet kapnak. A szakemberek szerint a klímaváltozás, az asszály és a szélsőséges időjárás miatt egyre nagyobb szükség van napra kész növényvédelmi tudásra. A képzésre agrár, erdészeti, biológiai és több más kapcsolódó végzettséggel is lehet jelentkezni, a határidő pedig augusztus 28-a. Vissza szeretne ülni a Gripenbe a Szolnok közelében lezuhant honvédségi vadászgéppilótája. Ruszinszentgyörgyi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint a katapultált pilóta műtétje sikeres volt és a teljes felépülés várható. A tárcavezető hozzátette, a pilóta legnagyobb kívánsága, hogy minél hamarabb visszatérhessen a repüléshez. Mint köztudott, a Gripen még hétfőn délelőtt zuhant le Szolnok térségében, a pilótának még a becsapódás előtt sikerült katapultálnia. Az eset pontos körülmény vizsgálata továbbra is folyamatban van. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Egy perc múlva már 4:10, úgyhogy remélhetőleg jól pörög a munkaidő, és nem mint az ólomszárnyú sólyom repked köztünk. No, hát sajnos azért volt baleset már ma reggel, például Nyíregyházán, ahol is a Tiszavasvári úton, ott a benzinkúttal szemben történt egy incidens, egy álló rendőrautóba hajtott bele egy furgon, és hát ezzel kapcsolatban kellett intézkedni a rendőröknek, és hát teljes útzár is volt. Remélem azért mostanra megoldódott ott a helyzet. Ráadásul egyébként épp szondáztatás zajlott, és ekkor történt az eset. Óriási szerencse, hogy a rendőrök pont elfelé lépkedtek a járműtől, mikor történt az a baleset, úgyhogy senki nem sérült meg. Na, viszont, ami még fontos lehet Nyíregyházán, hogy érdemes lehet elkerülni a Ferenc körút egy bizonyos részét, ugyanis a külső sávban útjavítás történik jelenleg is, mindez a temető irányából a Sóstói úti csomópontig. Itt a külső sávban dolgoznak, érdemes a belsőt választani, ott is csak arra szólva lehet. Tehát, hogyha van lehetőségetek, akkor a Ferenc körútot egy időre kerüljétek el. És Debrecenben is érdemes kerülni, ugyanis komolyabb útjavítás történik a Füredi út és az Egyetem Sugárút körül, ugyanis a Füredi út a Nádor utcától az Egyetem Sugárútig teljes aszfaltozás miatt szinte járhatatlan, vagy csak lépésben. Ott is érdemes lehet akkor kerülni. És hát szintén fontos, hogy például Nyíregyházán a Kemecsei út és a Sóstóhegyi út között is történik egy útfelújítás, éppen ezért állítólag csak az ott lakók hajthatnak be, mindenki másnak tilos az áthaladás. Erre is figyeljetek oda. Na, meg arra, hogy ma 25-26 fok lehet, egy kellemes jó idő, már-már tavaszias, úgyhogy szerintem egy teljesen elviselhető értékekkel. És hát innentől kezdve úgy nézem, hogy már nem igen kell számítani ezekre a nagy hőhullámokra, 35-40 fokokra, de a 30-ak azért még visszatérnek a hétvégére. Szóval a nyár utolsó hétvégét azért még oda lehet durrantani, meg oda lehet rocsantani valami finomat. Na hát kitartást a hétvégéig, addig is szólnak a jó zenék, és szóljatok hozzá akkor a műsorhoz akár egy jól irányzott útinfóval. 0620 316 3000.

0: Fél tíz után egy perccel ez a Sunshine FM Temper City újdonság a Soul Self-Aware címmel, és ez még mindig a keltető. Továbbra sincs üzemanyagár változás, talán ez jó hír mindazok után, hogy egy ilyen növekvő tendenciának lehettünk elszenvedői az elmúlt időszakban. Szóval a 95-ös körülbelül 600 vagy az alatt, a gázolaj pedig már majdnem 700, úgyhogy egy majd 100 forintos differencia van a kettő között. Ennyire szét az olló nagyon régen nyílt már a két üzemanyag fajta között. Na, hát amit még fontos lehet tudni, hogy elérkezik hamarosan annak a pillanata, hogy kiderül majd, hogy kié lesz a Sunshine Valent autó. Az autóvadászatunk ugyanis tényleg most már lassacskán pillanatokon belül véget ér, ugyanis pénteken lesz majd az autónak a sorsolása. Egy hónapokon át tartó autóvadászat, melyben rengetegen regisztráltak, nyilván ezzel egymás esélyeit is rontva, de hát az ember mégiscsak megadja magának a lehetőséget arra, hogy megnyerjen egy ilyen autót egy hosszú hétvégére, és a hosszú hétvégét pedig az autó segítségével eltöltheti majd a Hajdúszoboszlói Hotel Aurumba. Egy kényeztető wellness hétvégéről van szó. Ha nem tudjátok egészen pontosan, hogy miről van szó, rengeteg videót találtok mostanában is a Sunshine Facebook oldalán ezzel kapcsolatban. Illetve hát azért szajkózzuk mi ezt bőszen, hogy az autót olyan szinten kell levadászni, tehát hogy ne lyukasszátok ki a gumiját, nem kell rálőni, meg semmi hasonlóra nem kell gondolni. Egész egyszerűen csak elég lefotózni, ha meglátjátok. Tele van Sunshine-os matricával, nagyon messziről észrevehető, rögtön felismeritek, és van minden oldalán egy QR kód, kivéve a tetején. Én már szorgalmaztam, hogy legközelebbi autónál legyen a tetején, és hogyha valaki esetleg helikopterrel megy a munkába, fentről is láthassa és tudjon regisztrálni. Szóval a QR kóddal tudtok regisztrálni egy odavezető weboldalon, amit egyébként másképp nem tudtok elérni. Nyilván ezzel van lekorlátozva annak a lehetősége, hogy egyből a weboldalra menjetek és regisztráljatok, ugyanis csak a QR kóddal tudtok, a QR kódot pedig az autón találjátok. És hogy az autót hol találjátok, hát ez mindig ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon fontos az, hogy nyitott szemmel járjatok, egy kék MG3-as crossoverről van szó, amit nekem még nem volt szerencsém vezetni, de van köztünk olyan, akinek már viszont volt. Béla, neked volt? Volt szerencséd?
1: Volt, egyébként tegnap neked is volt, hello. Azt gondolom, hogy te is vezetted, igen. De hogy visszatér, csak azért mondtam, hogy bejövök, hogy pontosítsak, mert fentről is tudják, sőt, nagyon sokan fotózták fentről, mert a motorháztetőn van egy óriási QR kód, és fentről a 10 emeletesből is van fotónk.
0: Ez nagyon komoly.
1: Nagyon komoly fotók vannak.
0: Ott parkolt a környéken, és akkor így lefotózták.
1: Igen. Nagyon komoly fotók vannak, tehát minap küldte át a kolléganő Geremara a fotókat, legalábbis néhányat, amiben többek között én vagy valamelyik kolléga bámul ki be a kamerába, amikor fotózzák.
0: De kompromittáló nincsen semmi, tehát olyat nem csináltad.
1: Nem, kompromittáló fotók nem volt, tehát amikor mit tudom én, ugráltál egy autóba a partnereden, ilyen nem volt.
0: Vagy nem a partnereben. Közben Norbi mutogatta hátul a mozdulatot, hogy értsem, hogy miről van szó, mert amúgy nyilván nem tudtam.
1: De ez felnőtt tartalom, kitettük a 18-as karikát, ha valaki mégis benézne a stúdióba.
0: Igen, a karikát is, meg Norbit is kitettük, ez a lényeg. Szóval itt van a nyakunkon a sorsolás, úgyhogy még mindig van azért esély arra, hogy megkaparintsátok az autót. Nagyon sokan szeretnék ezt. Nyilván azért, mert azért itt van egy olyan szuper árukapcsolás, amikor egy autó egy wellness hétvégével tulajdonképpen mindent adunk, de most a nőt azt oldjátok meg, jó? Tehát, hogy feltesszük a kezünket, abban nem tudunk segíteni.
1: Nem, figyelj, megkérdezem a kolléganőket, ki ér rá, ha gondolod, a nyertesnek. De mi van, hogyha a nő nyertes van?
0: Igazad.
1: És ez is azért gyakran előfordul.
0: Megnézem a hétvégén, hogy mit csinálok.
1: Nem fontos ezen a hétvégén.
0: Hanem bármikor.
1: Ő osztja be, így van. Bármikor. Csak ha mégis egy ilyen szinglibe.
0: Akkor mondanám a számomat. 0623 16 3000, ez a telefonszáma a rádiónak, és a regisztrációt pedig akkor pörgessétek be, ugyanis pénteken már sorsolás, és utána nincs lehetőségetek. Folytatódik vajon tovább az autóvadászat?
1: Igen, bízunk benne, mert hogy még biztos, hogy egy hónapig kell, hogy folytatódjon, legalábbis, de hát ezt majd a Valent autó elmondja, hogy hogyan is lesz, legalábbis pénteken választ kapunk, hiszen a sorsolásra az ő képviselőjük is érkezik.
0: Oké, tűkön ülve várjuk, addig is regisztráljátok, vadásszátok le az autót, és közben vezessetek nagyon óvatosan, miközben vadászgattok. 9 óra 36 perc van, megérkezett a barbadoszi gyémántő Rihanna. I've been

0: On the Weekend, ez volt a Coldplay dal, itt a Sunshine FM, 9:49 perc van, további szép délelőttöt, vigyázzatok egymásra az utakon, bármerre is jártok, nagyon sok helyen van fennakadás vételkörzetünkben is, úgyhogy érdemes lehet elkerülni ezen szakaszokat, például Debrecenben a Füredi út, a Nádor utcától az Egyetem Sugár útig teljes aszfaltozás miatt szinte járhatatlan, és hát azért Nyíregyházán is vannak ilyen szakaszok, ahol érdemes lehet lassabban haladni, vagy elkerülni, például a Ferenc körút külső sávjában útjavítás zajlik. Mindez tehát Nyíregyházán a temetőtől a Sóstői útig a Ferenc körút külső sávja az, ami most útjavítás alatt van. A belsőt használhatjátok, de állítólag ott is csak arra szólva lehet közlekedni. Na, és hogy mindezek mellett mi történt ma reggel? Hát nézzük meg.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Azt gondolom, hogy feltesszük az ira a pontot. A Dél-Illinois Egyetem kutatói ugyanis a PET-palackok anyagát lebontani képes mikroorganizmusokat fejlesztettek ki, vagy hoztak valahogy létre, és ezek a mikroorganizmusok lebontják a PET-palackot, amikkel a műanyag hulladékból elvileg fehérjében gazdag kekszet lehet létrehozni. És ezt a NASA kutatói űrügynöksége finanszírozta, ugyanis elsősorban az érdekelte őket, hogy hogyan lehetne megbízható és tápanyagban gazdag élelmiszerrel ellátni az űrhajósokat. Látom azt egyébként, ahogy már szállnak be az űrhajóba, és mennek zsákokkal, kólás flakonokkal, vizes palackokkal.
2: Én meg azt látom, hogy mennek a nemzetközi űrállomásra, és ott utána, amikor visszafelé jön, megérkezik a második transport, mondjuk egy 3-4 űrhajós, és azt látják, hogy hiányoznak a gombok, és meg. Na, George-ék megették a kapcsolókat.
0: Tehát ez a... De így hogy szállunk fel?
2: De igen, nem tud, most már nem tudunk. Babráljunk ki velük. Nem tudnak visszajönni akkor a földre. Együk meg a kapcsolótáblát. Tehát, hogy ez így... De tudod, eddig végig arról beszéltünk, hogy milyen káros az egészségre a mikroműanyag. Mert hogy a halak megeszik a vízben, a tengerben, te megeszed a tengeri halat, bekerül a szervezetedbe a mikroműanyag. Így áll üvegpalackból, meg fémpalackból, meg mindenből, mert a mikroműanyag kioldódik a PET palackból. Most meg kiderül, hogy egyébként értékes fehér vannak benne, vagy nem tudom, mit állítanak elő ezzel a
0: mikroorganizmusok állítják elő, de nem tudom, hogy kerül bele fehérje.
2: Igen, most akkor a mikroorganizmusban van fehérje, vagy a PET palackban van fehérje. Hát attól függ, hogyha mondjuk teljes dobozt izolál,
0: akkor még maradt az alján egy kicsi.
2: Akkor van benne fehérje.
0: Azt mondják egyébként, hogy a kekszek előállítása során a műanyagot szerves anyagokkal együtt víz és oxigén segítségével különösen magas hőmérsékleten és nyomáson dolgozzák fel, és a mikroorganizmusok által elfogyasztható darabokat hoznak létre a masszából, és a mikroorganizmusok ezt a masszát alkotó elemeire bontják.
2: Úgyhogy itt vannak. Azonnal megkívántam egy ilyen kekszet, ahogy elmondtam.
0: Én azt mondanám egyébként, hogy én ezt bemásolom akkor változónak a juice-ba, hogyha mondaná egy receptet, akkor legyen ez a mai recept. Igen. Különleges élesztők hozzáadásával ezután ezek az alkotó elemek fehérjékké, zsírokká és az ember által is fogyasztható savakká alakítható. Végül ebből 3D nyomtatással állítanak elő kekszeket. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Jön a család hétvégén. Egyenek mikroműanyagot.
2: Te általában hétvégén szoktunk recepteket mondani a hölgyeknek, de akkor innentől kezdve ez a legegyszerűbb. Tehetnek rá egy kis csokit, pudingot, különböző ízesítés.
0: Végy két kólás flakont.
2: Igen. Kavarj hozzá 3 evőkanálnyi mikroorganizmust, hogyha jó alaposan mixeld össze.
0: Pácba,
2: igen. Hagyjuk állni 2 óra hosszát a hűtőben, majd kivettük, utána menjünk át a szomszédba, hát ha van már 3D-s nyomtatója, ennek hatására akkor lehet készíteni. Igen,
0: de hogyha a hűtőből sírás hallatszik, akkor a mikroorganizmusok még éhesek, tehát akkor adjunk hozzá még műanyagot.
2: Már látom, hogy akkor innentől kezdve nem karácsony környékén nem ilyen mézes kalácsok fognak a karácsonyfáról lógni, meg stb., hanem mindenki megy a 3D nyomtatóval, és ilyen kis műanyag angyalkák, és utána pedig a gyerekek nem a szaloncukrot lopják le a fáról, hanem én akarom a kekszet megenni.
0: Igen, és a keksz be lesz csomagolva, nem ilyen fényes papír, hanem az egyik ilyen Szent Király lesz, a másikon mizse.
2: Hát amelyiknek éppen a címkéje benne maradt.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Ne csak a weboldalunkat keressétek, hanem keressétek fel Izsó, Margit és Natália, illetve Cseke nevű ismerőseiteket is. Jól esne nekik, szerintem egy köszöntés tőletek, ebben biztos vagyok. Vigyázzatok magatokra, egymásra, és tartsatok ki, ugyanis a hét felénél járunk, és sajnos a héten nincsen hosszú hétvége, de egy biztos, hogy a nyár utolsó hétvégéje az iskola kezdés előtt, úgyhogy ha még nincs programotok, akkor azt gondolom, hogy érdemes lehet rajta elgondolkodni, de egy nyárbúcsúztatóra, és úgy néz ki egyébként, hogy kegyes lesz majd az időjárás is mindazokhoz, akik a szabad téren töltenék akár az éjszakájukat, a hajnalukat, a napközbeni kintlétüket, ugyanis 30-32 fokok lesznek. Ma viszont még egy szelídebb, bár nyári ruha esernyővel, kombinációval tudnám egyébként ezt a javaslatot tenni, 25-26 fokos csúcsértékek, és innen emelkedünk majd egészen a hétvégéig a 30 fokig. Köszi már a figyelmet, 6 perc múlva 10 óra friss hírek, információk is érkezik, majd Váci Zoli is. Ennyi volt már a keltető Dankó Lacival, és búcsúzik Olasz Gabi. Legyen szép napotok, és főleg könnyű. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a keltetővel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Legény búcsú. A közönség kedvenc vígjáték újra a színpadon. A fergeteges előadás Gulyás Attila és Gulácsi Tamás főszereplésével szeptember 5-én tekinthető meg. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
5: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Uniós összevetésben is keveset költ Magyarország az egészségügyre. Nehéz fémexpozíció történhetett a debreceni CATL gyárban. Ősszel indulhat a várólisták csökkentését célzó program. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy. Derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. Magyarország 2023-ban és 2024-ben a GDP 4,7%-át fordította egészségügyre, miközben az uniós átlag 7,4% volt. A kutatóintézet szerint a forráshiány egyik közvetlen következménye a várólisták hosszabbodása. Bizonyos ellátásokra 8 hónaptól akár 3 évig is várni kellhet. A GKI emellett házi orvos és ápolóhiányra, valamint az egészségügyi infrastruktúra romlására is felhívta a figyelmet. A szakértők szerint a tervezett többletforrások felhasználása ezért lesz kulcskérdés. Nehéz fém expozíció történhetett a CATL debreceni gyárában, erről a Mikepércsi anyák a Környezetért Egyesület számolt be. A szervezet több forrásra hivatkozva azt állítja, hogy egy katódpor kiömlés után 9 dolgozó szervezetében mutathattak ki nehézfémeket, köztük nikkelt és kobaltot is. A MIAKÖ szerint az érintett munkaterületeken hatósági vizsgálat is indulhatott, az egyesület pedig közérdekű adatigényléssel fordult az illetékes szervekhez. Az állításokat egyelőre nem erősítette meg nyilvánosan a hatóság, ezért az eset pontos körülményei még tisztázásra várnak. A CATL debreceni üzemében korábbi ellenőrzések során már több szabálytalanságot is feltártak, és milliós tételű bírság is született. Bottal verte és rugdosta haragosát egy hosszúpályi férfi, vádat emelt ellene most a debreceni járási ügyészség. A vád szerint a sértett még februárban éjfél körül ittasan gyalogolt hazafelé, amikor a vádlott egy nagy bottal utána futott, a férfi elesett, támadója pedig többször fejbe ütötte, majd megrúgta, amitől az útmenti árokba gurult. A sértett könnyebb sérülést szenvedett, két foga azonban kitört, mobiltelefonja pedig összetört. Az ügyészség most maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés miatt emelt vádat, és a beismerés esetére 1,5 év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Bővül az autóbuszos közlekedés Hajdúnánás és Hajdúböszörmény térségéből a debreceni BMW gyár felé. A MÁV csoport augusztus 24-től a gyár módosuló munkarendjéhez igazította a járatokat. A Hajdúnánás Hajdúböszörmény Debrecen BMW gyár útvonalon több kora reggeli és délutáni autóbusz már szabad napokon is közlekedik, emellett új műszakváltásokhoz igazodó járatok is indulnak. A változások célja, hogy kiszámíthatóbb legyen a munkába járás és a hazautazás is. A buszokat nem csak a BMW dolgozói, hanem megfelelő jeggyel és bérlettel bárki igénybe veheti. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyminiszter. A szakmai terv már elkészült, a végrehajtáshoz finanszírozási hátteret, pontos menetrendet és mérhető eredményeket rendelnének. Szintén ősszel indulhat el az új betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is. A tárca a kórházi fertőzések adatainak átláthatóságát is erősíteni. A tervek szerint 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: betegeket, köztük többszörös csonttörést szenvedett. A sérültet a helyszíni ellátás után stabil állapotban szállították kórházba. A mentés és a helyszínelés idején jelentős torlódás alakult ki, a baleset körülményeit pedig még a rendőrség vizsgálja. Jelentősen bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből Debrecenbe közlekedő autóbuszok kínálata a BMW gyár új műszakrendjéhez igazodva. Augusztus 24-től a Nyíregyháza Újfehértó téglás útvonalon több korábbi járat már szabad napokon is közlekedik, és új esti, illetve hazautazást segítő járatok is indultak. A Mátészalka Nyírbátor Nyírbogát Nyíradony útvonalon szintén új buszok járnak közvetlenül a BMW gyár megállójáig. A MÁV csoport szerint a fejlesztés célja, hogy a szabolcsi ingázók a műszakkezdésekhez és a váltásokhoz jobban igazodó, kiszámíthatóbb közlekedést kapjanak. Több útlezárásra és forgalomkorlátozásra kell számítani Mátészalka belvárosában a fényes napok idején. Augusztus 27-én reggel 6 órától teljes lezárás lép életbe a Bajcsy-Zsilinszky út, a Hősök tere, a József Attila utca és a Zöldfa utca csomópontjánál, valamint a Kazinczy utca és a Kölcsey tér környékén. Pénteken 10 órától a Kossuth teret is lezárják, a felvonulás útvonalán pedig reggel 8-tól este 10-ig tilos lesz megállni. A legtöbb korlátozás a rendezvény végéig, várhatóan vasárnap hajnalig marad érvényben. Különleges sporteseménnyel folytatódik Nyíregyházán a Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulójához kapcsolódó jubileumi programsorozat. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg ugyanis a Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben. A szervezők célja, hogy a sport ne csak verseny, hanem közösségi és élményszerű program is legyen, ezért fiatalokat és felnőtteket egyaránt várnak. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyminiszter. A szakmai terv már elkészült, a végrehajtáshoz finanszírozási hátteret, pontos menetrendet és mérhető eredményeket rendelnének. Szintén ősszel indulhat el az új betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Nyíregyháza térségében több órás napsütés és száraz idő várható, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz, a délutáni maximum 28 fok körül alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen, Szücsi, bár még egy kicsit hitetlenkedve hallgatom, hogy majdnem 30 fok lesz, miközben most még 20-21 van. Na de hát ez van, na de a napi nagy hőingásról és az időjárás okozta más panaszokról is lesz majd szó hamarosan a Humán meteorológiában. Előtte kezdünk remek dalokkal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Sunshine, sok, remélem ma is egymás munkatársai leszünk. Engem így délután 2-ig, azt tudni fix, hogy megtalálsz. Remélem a rádiód rajtunk marad. Nagyon-nagyon sok jó zenével háláljuk meg mindezt, és természetesen ma is folyamatosan figyeljük a napi híradásokat, hogy ne maradj le semmiről, minket hallgatva. Most például az orvos meteorológiára kukkantunk rá, és mondjuk neked, hogy mi jön a tegnapi kettős front után. Hát például az, hogy vételkörzetünkben borongós időre ébredtünk, ami nekem kifejezetten tetszett ma, de ez a kettős front gyorsan átvonul, és nem is sikerül igazán megtörnie a hőhullámot, mostantól pedig egy kifejezetten megterhelő melegedés fog beindulni. Egyre több felé süt már ki újra a nap, és emelkedésnek indul a hőmérséklet, főleg a keleti területeken marad a már napok óta uralkodó kánikula, a rendkívüli asszály és az erősödő hőingás, hiszen nagyon-nagyon lentről kezdjük, és nagyon-nagyon fent fogunk majd végezni délután, már ami a hőmérsékletet illeti, és sokak szervezete ugye ezt meglehetősen nehezen tolerálja, hogy ilyen nagy a napi hőingás. Most viszont jöjjön egy régi kedvenc, amit még manapság is szívesen hallgatunk, Imani és a Don't Be So Shy.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: A mai egészségtippünkre is érdemes figyelni, hiszen a fáradékonyságról lesz ma szó. Mi okozhatja, ha folyamatosan fáradékonynak érzed magad? Sokan egyszerűen a stresszre vagy a kialvatlanságra fogják, pedig a szervezet gyakran ennél komolyabb okok miatt jelez. Ha valaki folyamatosan kimerültnek érzi magát, érdemes utána járni, hogy mi okozza a panaszokat. De az energiaszintet pozitívan befolyásolja a rendszeres testmozgás, a megfelelő táplálkozás, míg a túlzott koffeinfogyasztás ronthatja a helyzetet. A leggyakoribb kiváltó tényező természetesen az alváshiány. A krónikus fáradtság esetében a rendszertelen lefekvés, a túl kevés alvás vagy a rossz alvás minőség is gyakran kimerítheti a szervezetet. A fáradékonyság egyik nagyon gyakori oka lehet a vashiány is. Érdemes a vasszintünket ellenőriztetni ebben az esetben. Ilyenkor a szervezet oxigén szállítása romlik, ami gyengeséget, szédülést és koncentrációs problémákat is okozhat, úgyhogy kell a vas, de a B12 hiánya szintén okozhat kimerültséget, de még a D-vitamin alacsony szintje is összefügghet az állandó fáradtsággal, mondjuk főleg ez a téli hónapokra igaz. De a pajzsmirigy működési zavarai is okozhatják, főleg a pajzsmirigy alulműködés. A mentális egészségünkre is érdemes figyelni. A depresszió és a szorongás nem csak lelki tüneteket okozhat, sokaknál fáradékonyságban, energia hiányban és a motiváció elvesztésében jelenik meg. A mozgásszegény életmód is okozhatja a kevés folyadékfogyasztás, de sajnos egyes esetekben szív- és érrendszeri problémák vagy akár daganatos betegségek is okozhatnak tartós gyengeséget, hogyha megmagyarázhatatlan fogyással, légszomjjal, lázzal, erős gyengeséggel jelentkezik, akkor bizony érdemes kivizsgálni a háttérben álló okokat.
0: Egészségpercek a

micsoda klasszikus, Madonna napjainkban is igen népszerű Like a Prayer szólt, ugye, köszönhető ez mondjuk a TikToknak, meg eleve Madonna életútjának. És csak egy kis újdonságot is hozzak Madonnával kapcsolatban, az idén 68 éves énekes nő egy új albummal és egy ki tudja már hanyadik visszatéréssel örvendeztette meg a rajongóit és egyben a világot, és amire a rajongók már évtizedek óta vártak, Madonna és Kylie Minogue végre kiadta első közös dalát is. Ez is ezen az új albumon található. Szóval mondhatjuk nyugodtan azt, hogy ez a pop történelem egyik leginkább várt együttműködése. Madonna és Kylie Minogue, Love Sensation. Nagyon-nagyon várom már, hogy ez a kiadótól hivatalosan megérkezzen ide a rádiónkba is, mi is pörgethessük. Na de a friss hírekig nálunk még szól a Get Lucky.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Véget ért a villamos energiarendszer krízis helyzete. Nem lesz tanévkezdési támogatás és Mikulás csomag sem Püspökladányban. Mostantól bárki megnézheti, mennyi idő alatt érkeznek ki a mentők. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Véget ért a magyar villamos energiarendszer krízis helyzete. A Mavir kedden visszavonta a jelentős zavarra vonatkozó besorolást, miután normalizálódott az ország erőművi teljesítménye. A rendszer irányítók szerint a rendelkezésre álló termelőkapacitásokkal és tartalékokkal már normál üzemben is biztosítható az ország áramellátása. A helyzet javulásában szerepet játszik a paksi atomerőmű teljesítményének helyreállása is. A korábbi tájékoztatás szerint az erőmű rövidesen ismét megközelítheti a normál 2000 megawattos teljesítményt. Pénzügyi nehézségek miatt több lakossági támogatást is felfüggesztett a püspökladányi önkormányzat. A döntés egyebek mellett érinti az újszülötteknek járó, a bölcsőde és óvodakezdési, valamint a tanévkezdési támogatást is. Egyenlőre Mikulás csomagot sem biztosít a város, és szünetel az első lakáshoz jutás, a gyógyfürdőkezelések, valamint több ösztöndíj támogatása is. A már megítélt Bursa Hungarika ösztöndíjakat ugyanakkor nem érinti a változás. A városvezetés korábban mintegy 530 millió forintnyi bizonytalanná vált bevételről számolt be, ezért az önként vállalt kiadások felülvizsgálatát elkerülhetetlennek tartották. Nem fogadta el Tóth Zsé Ferenc lemondását a Tündérkör Alapítvány kuratóriuma. Az elnök azt követően ajánlotta fel távozását, hogy kiderült, nem volt tudomása arról, hogy a szervezet korábban két alkalommal is 150-150 ezer forintos támogatást kapott. A rendkívüli kuratóriumi ülésen a tagság egyhangulag döntött a marasztalásáról. Indoklásuk szerint Tóth Zsé Ferenc több mint 11 éve az alapítvány indulása óta folyamatosan részt vesz a szervezet munkájában, és a legtöbb program kidolgozása, elindítása és koordinálása is az ő nevéhez fűződik. A háztartásokban egyszer már felhasznált víz újrahasznosítását vizsgálták a Debreceni Egyetem műszaki karának kutatói. Az úgynevezett szürke víz mosakodásból, mosásból vagy mosogatásból származik, és megfelelő tisztítás után például öntözésre, WC-öblítésre vagy éppen automosásra is felhasználható. A debreceni szakemberek egy továbbfejlesztett koagulációs szűrési eljárást teszteltek, amely jelentősen csökkentette a szennyezőanyagok és egyes baktériumok mennyiségét. A kutatás célja az édesvíz felhasználás mérséklése, ami a növekvő vízhiány miatt egyre fontosabb kérdés. A munkát publikációs díjjal is elismerték. Nyilvánossá teszi a mentőegységek kiérkezési idejét és a mentési esetszámokat az Országos Mentőszolgálat. Ezzel teljesül egy újabb szupermérföldkő. Az új bárki számára elérhető statisztikai felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megtekinthetők az adatok, és külön vizsgálhatók az egyes sürgősségi kategóriák is. A rendszer azt is bemutatja, hogyan történik a betegek sürgősségi besorolása, illetve mit jelentenek az egyes statisztikai mutatók. A mentőszolgálat hangsúlyozza, a legsúlyosabb esetek továbbra is elsőbséget élveznek, ezért a kiérkezési idő önmagában nem mutatja meg a mentőrendszer teljesítményét.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Egyelőre még borongósan kezdjük ezt az órát, de nyugi, délutára már a napszemcsi is felkerül. Legalábbis ezt ígérték az időjósok, ha mégse így lesz, ne én legyek a ludas. Inkább játsszok már is egy jó kis Sunshine slágert a Disco Lines-tól.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal.

12 múlt 4 perccel, és na, hogy ma is megkérdezzük Katát, hogy miután felnézett a csillagokra, és leginkább a csillagok mai állásában mit

Sok szállat mozgat egyszerre, ezért egy rövid tennivaló lista segíthet neki abban, hogy feladatai fókuszban maradjanak. A rák számára az otthon melege jelenti a valódi menedéket, s a családi körben eltöltött este teljesen megnyugtatja. Az oroszlán ma magabiztosan vállalja a kezdeményező szerepét, és határozott fellépésével vívja ki a többiek tiszteletét. A szűz struktúra teremtő képessége ma felbecsülhetetlen, hiszen a legnagyobb összevisszaságban is rendet tud teremteni. A mérleg jó ízlése és szép érzéke ragyog a mai napon, így környezete csinosításában élheti meg kreatív energiáit. A Skorpió szenvedéllyel és teljes bedobással dolgozik a feladatain, és elszántságával könnyen meggyőzi a kételkedőket. A nyilas, töretlen jókedve a nehezebb pillanatokon is átsegíti, és csüggedő társaiba is gyorsan lelket tud önteni. A Bak hosszú távra tervez ma, s hűves logikus gondolkodással méri fel a jelenlegi lehetőségek pontos határait. A vízöntő inspiráló emberi kapcsolatok révén jut új ötletekhez, amelyeket örömmel épít be a mindennapi munkájába. A halak ma szívesen vonul vissza a nyüzsgéstől egy kis időre, hogy belső harmóniáját megőrizve új energiákat gyűjtsön. Sunshine FM Ostrom.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Jól vannak összeválogatva a zenék, mai zenék mennek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Halló, üdv mindenkinek! Itt vagyunk még mindig a szerdai juice-ban. Atya ég, megláttam most itt néhány sztárszülinapost, és már most így felszaladtak a ráncok a homlokomon. Na, el is mondom neked, hogy kik ünnepelnek ma. Dr. Albán például 69 éves lett. Igen, az It's My Life és a Sing Hallelujah című örökérvényű retro slágerek atya egy évvel van a 70 előtt. Macaulay Culkin, aki az emlékezetünkben mindig a kölyökképű Kevinként szerepel, ugye? Már 46 éves, de ha te is velük együtt ünnepelsz és fújod ma a gyertyát, akkor happy birthday. Ma egyébként a névnaposok a Natáliák, holnap pedig lesz még majd Gáspár névnap, aztán a héten Ágoston, Beatrix, Erna, és jönnek majd az Erikák is. Na megjön egy szuper zene most, Vanessa Carlton és a Feketék Fehéren című őrületes vígjáték egyik legmunkásabb pillanata, a Thousand Miles. Make 'em away.

Egy újabb óra végét értük el közösen, és egyben ez a délelőtt végét is jelenti. Jön mindjárt a déli hírek nálunk, aztán még 120 percig itt vagyok veled, és dzsúszolunk tovább. Közben folyamatosan passzoljuk a friss híreket, infókat a közlekedőknek is. Például ugye, ahogy már korábban jeleztük a négyesen, Téglásnál, a MOL benzinkútnál mérnek, csak a szokásos, jó? De ha nem mondjuk ott, akkor is figyeljetek oda mindig. Meg természetesen minden egyes méteren, amin úton vagytok. Nálunk pedig még jön az óra utolsó dala a Well Hello-tól, aztán folytatjuk. Maradjunk együtt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Prücsök a legnagyobb varázsló. Egy mesebeli világba történő utazás Prücsökkel, avagy a kis Blankával. Az előadás szeptember 5-én is látható. Jegyek móriczínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Sunshine FM.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
4: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Azonnali vezetőváltással kezdődött meg az Agrárkamara átalakítása. Októbertől új szabályok jöhetnek a debreceni önkormányzati lakásoknál. Vissza szeretne ülni a Gripenbe a Szolnoknál lezuhant gép pilótája. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Gyökeres átalakítás kezdődik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, amely a jövőben politikamentesebb, takarékosabb és szakmaibb működésre tér át. Zoltán Péter kamarai biztos szerint a közpénzből működő szervezetnek vissza kell térnie a tisztán szakmai érdekképviselethez, és a jövőben nem vehet részt politikai kampányokban. Az átalakítást azonnali vezetőváltás is kíséri. Felmentették ugyanis Szinai Attila főigazgatót, helyére Papp Gergely került megbízott vezetőként. A tervek szerint a szervezet 2027-től Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara néven működik tovább. Októbertől új szabályok jöhetnek a debreceni önkormányzati lakásoknál. A város átalakítaná a több mint két évtizede működő bérlakásrendszert, és a jövőben erősebben érvényesíteni a szociális szempontokat. A tervezet szerint a szociális lakásoknál megszűnne a lakbérlicit, az igénylőket pedig jövedelmi, vagyoni és családi helyzetük alapján rangsorolnák. Az új rendszer indulásakor 200 lakás válna elérhetővé kizárólag szociális alapon. A szociális lakbérek ugyanakkor 15% emelkednének, de továbbra is jóval a piaci árak alatt maradnának. A rendeletről augusztus 27-én dönthet a közgyűlés. 3,5 év után ismét személyes részvételű közmeghallgatást tartanak Debrecenben egy akkumulátoripari ügyben. Szeptember 7-én délután 4 órától a Kölcsei Központban az EcoPro katódgyár egységes környezethasználati engedélyének módosításáról kérdezhetnek és tehetnek észrevételeket a lakosok. A rendezvény nyilvános előzetes regisztrál nem kötött, a belépés délután 3 órától lehetséges. Akkumulátoripari beruházás kapcsán egyébként legutóbb 2023. januárjában tartottak a városban hasonló személyes közmeghallgatást. Új növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést indít ősztől a Debreceni Egyetem. A 4,5 éves levelező rendszerű képzésen a hagyományos növényvédelmi ismeretek mellett már a precíziós technológiák, a drónok, az előrejelző rendszerek és a biológiai alapú védekezési módszerek is hangsúlyos szerepet kapnak. A szakemberek szerint a klímaváltozás, az asszály és a szélsőséges időjárás miatt egyre nagyobb szükség van napra kész növényvédelmi tudásra. A képzésre agrár, erdészeti, biológiai és több más kapcsolódó végzettséggel is lehet jelentkezni, a határidő pedig augusztus 28-a. Vissza szeretne ülni a Gripenbe a Szolnok közelében lezuhant honvédségi vadászgép pilótája. Rosszinszentgyörgyi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint a katapultált pilóta műtétje sikeres volt és a teljes felépülés várható. A tárcavezető hozzátette, a pilóta legnagyobb kívánsága, hogy minél hamarabb visszatérhessen a repüléshez. Mint köztudott, a Gripen még hétfőn délelőtt zuhant le Szolnok térségében. A pilótának még a becsapódás előtt sikerült katapultálnia. Az eset pontos körülmény vizsgálata továbbra is folyamatban van. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A kupa siker után ismét a bajnokságban kell helytelnie a Deac labdarúgó csapatának. Az NB3 északkeleti csoportjának 5. fordulójában a Kisvárda második számú együtteséhez látogatnak a fekete-fehérek. A két gárda augusztus 26-án szerdán 17 óra 30-tól mérkőzik meg Kisvárdán a Várkerti stadionban. Múlt vasárnap a Debreceni Egyetem gárdája a papírformának megfelelően simán hozta a meccsét az alacsonyabb osztályú riválisával szemben, a MOL Magyar Kupa második körében. A hajdúságiak 5-0-ra győzték le az Albidok FC Kartal csapatát. A kupa következő körében a Ferencváros lesz az ellenfele a Deacnak. Lejátszott a első felkészülési találkozóját a Deac Jégkorong csapata, amely hagyományosan Szlovákiában, a Spiska Nováves otthonában kezdte meg az edzőmeccsek sorát. A hazaiak 10-5-re győztek. A Deac legközelebb szeptember 1-én kedden 18 órától lép jégre, a Mihalovce gárdája látogat a debreceni jégcsarnokba. Idén is megrendezi a DVSC női kézilabda csapata a piros-fehér pikniket, ahol a szurkolók egy jó hangulatú összejövetelen találkozhatnak a játékosokkal. A résztvevőknek csarnoktúrát szerveznek, mely során bepillanthatnak azokba a helyiségekbe, amiket a lányok használnak hétköznapjaik során, mint például a funkcionális termet, illetve a rehabilitációs szobát. A bátrabbak kipróbálhatják magukat műsorvezetőként a Piros-Fehér Podcast díszleteiben, akik pedig elmennek a piknikre, személyesen vehetik át bérleteiket a DVSC Skyline játékosaitól. A piknik augusztus 28-án pénteken 17:30-kor kezdődik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát ugyanazzal kezdeném meg tegnapi napon, hogy a Diószegi úton a lakatelet vége jelzőtáblától a Horgásztóig 50 km/h sebességű jelzőtáblát tettek ki. Ezt azért kellene hangsúlyozni, mert ugye megszokásból vezettek az emberek, eddig 60 km/h tábla volt, tehát próbáljuk meg átállítani a kis gondolatainkat és annak megfelelően közlekedni, ahogy a táblák ezt jelzik. Ami most nagyon-nagyon nagy munkálatok kezdődtek, illetve folytatódtak, egészen a Csigekert utcától a Bemtérig óriási aszfaltozási munkálatok vannak, próbáljuk már meg úgy közlekedni, hogy ne történjen egész nap folyamán baleset. Ehhez kívánok én sok sikert mindenkinek.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Everybody get up.

Remeknapot és további jó rádiózás mindenkinek itt a 93.5-ön, a napfény hullámhosszán, hello Debrecen és térsége, mi vagyunk a Sunshine FM. Egy újabb óra végét értük el, de hamarosan jönnek majd a friss hírek is. Előtte egy gyors hír a közlekedőknek, hogy szeptember 4-ig Légyrésen is figyelj nagyon oda, például a Dózsa-György utca felől egyenesen nem lehet áthajtani majd a Nádor utcára. Felborul a rend a Füredi út környékén alaposan, úgyhogy figyeld a táblákat, figyeld a híradásokat, hallgass minket, és akkor nem maradsz de semmilyen fontos hírről, de weboldalunkon is elolvashatod a nap fontos híreit. Ezt a sunshinefm.hu-n találod. Én pedig a következő órában is várlak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A dzsungel könyve. Kicsik és nagyok, családok közös kedvenc műzikelje. Szeptember 18-án ismételten a színpadon. Jegyek moritzsinhas.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! 1:03 lesz pedig a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Remélem még velem vagy, hiszen 2-ig együtt juice-olunk. Csak úgy, mint minden hétköznap, ma is együtt robogunk délelőttből. A délutánba jó szórakozást kívánunk!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás.

0: Hello Sunshine, sok remélem ma is egymás munkatársai leszünk. Engem így délután 2-ig azt tudni fix, hogy megtalálsz. Remélem a rádiód rajtunk marad. Nagyon-nagyon sok jó zenével háláljuk meg mindezt, és természetesen ma is folyamatosan figyeljük a napi híradásokat, hogy ne maradj le semmiről, minket hallgatva. Most például az orvos meteorológiára kukkantunk rá, és mondjuk neked, hogy mi jön a tegnapi kettős front után. Hát például az, hogy vétel körzetünkben borongós időre ébredtünk, ami nekem kifejezetten tetszett ma, de ez a kettős front gyorsan átvonul, és nem is sikerül igazán megtörnie a hőhullámot, mostantól pedig egy kifejezetten megterhelő melegedés fog beindulni. Egyre több felé süt már ki újra a nap, és emelkedésnek indul a hőmérséklet, főleg a keleti területeken marad a már napok óta uralkodó kánikula, a rendkívüli asszály és az erősödő hőingás, hiszen nagyon-nagyon lentről kezdjük, és nagyon-nagyon fent fogunk majd végezni délután, már ami a hőmérsékletet illeti, és sokak szervezete ugye ezt meglehetősen nehezen tolerálja, hogy ilyen nagy a napi hőingás. Most viszont jöjjön egy régi kedvenc, amit még manapság is szívesen hallgatunk, Imani és a Don't Be So Shy.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Azt gondolom, hogy feltesszük az ide a pontot. A Dél-Illinois Egyetem kutatói ugyanis a PET-palackok anyagát lebontani képes mikroorganizmusokat fejlesztettek ki, vagy hoztak valahogy létre, és ezek a mikroorganizmusok lebontják a PET-palackot, amikkel a műanyag hulladékból elvileg fehérjében gazdag kekszet lehet létrehozni. Azt mondják egyébként, hogy a kekszek előállítása során a műanyagot szerves anyagokkal együtt víz és oxigén segítségével különösen magas hőmérsékleten és nyomáson dolgozzák fel, és a mikroorganizmusok által elfogyasztható darabokat hoznak létre a masszából, és a mikroorganizmusok ezt a masszát alkotó elemeire bontják.
3: Itt vannak... Azonnal megkívántam egy ilyen kekszet, ahogy elmondtam.
2: Én azt mondanám egyébként, hogy én ezt bemásolom akkor Váci Zorinak a juice-ba, hogyha mondani egy receptet, akkor legyen ez a mai recept. Igen. Különleges élesztők hozzáadásával ezután ezek az alkotóelemek fehérjékké, zsírokká és az ember által is fogyasztható savakká alakítható. Végül ebből 3D nyomtatással állítanak elő kekszeket. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Jön a család hétvégén? Egyenek mikroműanyagot.
3: Te általában hétvégén szoktuk recepteket mondani a hölgyeknek, de akkor innentől kezdve ez a legegyszerűbb. Tehetnek rá egy kis csokit, pudingot, különböző ízesítés.
2: Vagy két kólás flakont.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma. Gyere, emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem. Menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Akkor át fog robbanni Nyíregyháza főtere augusztus 26-án este 7:30-kor, hogy még a szomszéd utcákban is dúdolni fogják a slágereket. Nagy Bogi hozza el az arany és platina lemezeinek legütősebb dalait, a Jól leszek újrától a Félekig, úgyhogy garantált a hangszál próbáló öröméneklés. Mivel a belépés ingyenes, tényleg semmi nem ment meg titeket attól, hogy élőben dőljön rátok a popvarázs. Álljon meg a menet! Felkészülni a golyózásra és a grund védelmére. Augusztus 26-án és 27-én a legvagányabb vörös ingesek és a Pál utcaiak költöznek be Debrecenbe, a nagyerdei szabadtéri színpadra. Dés, Geszti és Grecsó zseniális musicalje garancia arra, hogy libabőrös leszel, és telitorokból énekled majd az ikonikus slágereket. Húzd fel a képzeletbeli piros-zöld csapkádat, és irány Debrecen!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

itt tartott a Juice ma augusztus 26-án, a Natáliák napján, és ráadásul képzeljétek, a reszkesetek betörők Mekáli Kálkinja ma lett 46 éves, és ugye mozis vasárnap esti műsoromban pont a múlt héten beszéltem arról, hogy a Disneyvel Mekáli Kálkin már meg is állapodott arról, ugye, hogy ő benne lenne egy új reszkesetek betörők filmben, és a forgatókönyvhöz is adott ötletet, ezt figyeld, ő lenne kizárva a saját lakásából, mert a gyereke valamiért megharagszik rá, és neki kéne bejutnia mindenféle trükkös csapdán keresztül a házba. Hát ha összejön. Váci Zoli visszanára búcsúzik, köszi, ha ma is itt voltál velem. További szép napot, csokkolom!

0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Legénybúcsú. A közönség kedvenc vígjáték újra a színpadon. A fergeteges előadás Gulyás Attila és Gulácsi Tamás főszereplésével szeptember 5-én tekinthető meg. Jegyek moritzszínház.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Szennyezettség miatt oliva olajat hívtak vissza. Csézi Enzsébet szerint támogatást kapott az őt fenyegető férfi sem vezette. Magyar Péter szerint 1000 milliárdos vagyonokat szereztek vissza. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt olívaolajat hívtak vissza a forgalomból. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés az Olaszországból származó termékről. A kifogásolt tétel törköly olívaolaj 5 literes kiszerelésben került forgalomba, és Magyarországra is érkezett belőle. A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely együttműködve megkezdte a termék visszahívását a fogyasztóktól. Az NKFH nyomon követi a visszagyűjtött olíva olaj további sorsát, vagyis annak megsemmisítését vagy elszállítását is. Csizi Enzsébet, a Tisza Pártországgyűlési képviselője szerint 30 millió forintos támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól. Annak a férfinak a civil szervezete, aki állítása szerint a választás napján autóval üldözte, megfenyegette és elállta az útját. A képviselő azt mondta, az érintett személy Tálnai András egyik helyi bizalmasa és a megyei közgyűlésnek is a tagja. Csizi Enzsébet szerint tisztázni kell, ki döntött a támogatásra, pontosan milyen célra adták a pénzt, mire költötték és kik ellen őrizték a felhasználását. A politikus azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy vidéken is átláthatóbb legyen a közpénzek felhasználása. Magyar Péter szerint már most 1000 milliárdos nagyságrendű vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és a magyar embereknek. A miniszterelnök közösségi oldalán arról írt, hogy a vagyon visszaszerzés folyamata lépésről lépésre halad, miközben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még csak most kezdi meg a működését. A kormányfő példaként említette, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti összeg kerülhet vissza a költségvetésbe, miután egy nagy építőipari vállalat bejelentette, az afrikai projektjéhez kapcsolódó állami bankoktól származó forrásokat. Magyar Péter azt üzente a korábbi állami kedvezményezetteknek, hogy kövessék ezt a példát. Visszavonta a villamos energiarendszer krízis helyzetére vonatkozó besorolást a MAVIR. A Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer irányító tájékoztatása szerint normalizálódott az országos villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért már nincs szükség a jelentős zavarra vonatkozó protokoll fenntartására. A közlemény szerint a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya normál üzemben is biztosítható. A helyzet rendeződése összefügghet azzal is, hogy a paksi atomerőműben a korábbi korlátozások után több blokk ismét teljes kapacitással termel. A MAVIR szerint az ellátás jelenleg biztonságosan fenntartható.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes szerdát kívánok mindenkinek. 2:04 a következő 4 órában is hozom a kiváló zenéket, valamint a legfontosabb információkat. Nyíregyházán tessék vigyázni a Tokaj úton, Debrecenben pedig a Kassain. Kezdünk elsőként Bibi Rexával.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Rica Ora és az I Will Never Let You Down a Sunshine délutánban 9 perccel fél három előtt, így a szerdánkban és a hét közepén ráfordulunk a kínai asztrológiára, mert ma alapozó nap van. Ez most arról szól, hogy ne rögtön a végeredményt akarjuk látni, hanem készítsük elő azt, ami később majd fontos lehet számunkra. Jó nap lehet tervezésre, rendrakásra, tanulásra, vagy arra, hogy átgondoljuk, merre szeretnénk tovább haladni. Majd apró lépés is sokat számíthat.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy Nyíregyházán közműépítés miatt az incidens soron forgalom korlátozásra kell készülni. Hasonló helyzet Debrecenre is, ott a sávzárás lassítja a forgalmat a Faragtár utca magasságában. Ha egyéb infód van, akkor várom egészen este 6-ig 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Fiesta és a Hideaway a Sunshine FM nálunk csak jó zene szól, és 3 óra az érkeztünk így, mindjárt jön Betty a legfrissebb hírekkel. Orvos meteorológiai szempontból egy kicsi hideg front azért befigyel most a front hatás terén, mindenkinek kitartást a mai napra is. Ne felejtjétek, most pénteken majd sorsoljuk a Valent autóval közös játékunkat, ugye valaki megkaparinthatja egy egész hétvégére ezt a csodaszép kék MG-t, illetve mellé raktunk egy hotelaurumos wellness hétvégét is ajándékban. További infók a sunshine.hu-n, így ezen a héten még érdemes levalászni majd a kis autót. Minden infót pedig folyamatosan mondunk mi is adásban. A következő órában pedig kódjáték jön, elsőként pedig az óránkat majd My Smith indítja, és a Drive Safe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy hosszúpályi támadás ügyében. Közmeghallgatást tartanak Debrecenben. Új piaccsarnokot építenének Hajdúnánáson. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint bottal támad haragosára hosszúpályiban. Az ügyészség tájékoztatása szerint a sértett februárban éjfél körül itt a sangyalogolt hazafelé, miközben a telefonján zenét hallgatott. Egy kereszteződésben találkozott a vádlottal, akivel régóta rossz viszonyban volt. A férfi a vád szerint egy nagy bottal a kezében a sértett után futott, majd amikor az elesett, többször fején ütötte és megrúgta. A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett, két foga azonban kitört, telefonja pedig összetört. A vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Közmeghallgatást tartanak Debrecenben a helyi katódgyár egységes környezet használati engedélyének módosítása miatt. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közlése szerint az eseményt szeptember 7-én hétfőn 16 órától rendezik meg a Kölcsei Központban. A közmeghallgatás célja, hogy az érdeklődők személyesen is tájékozódhassanak az engedély módosítással kapcsolatos kérdésekről és feltehessék észrevételeiket. A képviselők szerint 3,5 év után ismét valódi közmeghallgatást tartanak Debrecenben. Az ügy a dél-koreai hátterű debreceni katódgyárhoz kapcsolódik, amelynek működésével és környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban korábban is jelentős lakossági és közéleti figyelem alakult ki. Új piaccsarnokot építenének Hajdúnánáson, emellett a városi piac környezetét és a víztornyot is felújítanák. Az önkormányzat közbeszerzést írt ki a fejlesztésre, amelynek részeként egy 711 négyzetméteres földszintes piaccsarnok létesülne 5 üzlethelységgel és 2 büfével. Megújulna a piac tér burkolata is mintegy 2300 négyzetméteren, valamint parkolókat, kerékpártárolókat, belső utakat és járdákat alakítanának ki. A tervek szerint új fa pavilonokat telepítenek, növények ültetnek, okos padokat és térfigyelő kamerákat is elhelyeznek. A beruházáshoz kapcsolódva a víztorony külső felújítását is el kell végezni. Eljárás kezdeményezett Bocskai Kert önkormányzata az elhanyagolt szeméttel telített ingatlanok felszámolása érdekében. A polgármesteri hivatal közlése szerint a településen több olyan ingatlan is van, ahol jelentős mennyiségű hulladék halmozódott fel, a probléma pedig különösen a Rákóczi kert térségében jellemző. A kormányhivatal munkatársai az elmúlt hetekben több ellenőrzést is tartottak a településen. Ahol az érintettek önként nem tesznek eleget a kötelezettségüknek, ott hatósági eljárás és szankció következik. A hivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy a hulladékot jogszerűen a kijelölt hulladékgazdálkodási telepre lehet elszállítani. Debrecenben 120 gyermek kapott új iskolatáskát és tanszercsomagot a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanévkezdési akciójában. Arra radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű program célja, hogy a nehéz körülmények között élő iskolások is megfelelő felszereléssel kezdhessék meg az új tanévet. Az adománygyűjtéshez vállalkozások, intézmények, egyházi közösségek és magánszemélyek is csatlakoztak. A csomagban többek között iskolatáskák, toltartók, tornazsákok és füzetek is helyet kaptak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, Bettinek köszönjük szépen a friss infókat, 3 óra után járunk, 4 perc lesz továbbra is a Sunshine FM, és 6-ig pörög a Sunshine, délután várom majd a friss infókat. Korábban Nyíregyházan a Kert utcán látták a piros RMP-t, Debrecenben is várják a szabálytalankodókat a Balmazújvárosi úton, így vigyázz magadra!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal! Csak jó zene!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Tóth Abigéli Ságszentvárossal, ez volt a Sugar Daddy, jönnek a horoszkópok Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A kóstürelme próbára tétethet a nap folyamán, ám a céltudatos hozzáállása végül minden akadályon átsegíti. A bika ma testi-lelki kényelemre vágyik, így a nap végén majd egy finom vacsora társaságában lazíthatja el izmait. Az ikrek sok szálat mozgat egyszerre, ezért egy rövid tennivaló lista segíthet neki abban, hogy feladatai fókuszban maradjanak. A rák számára az otthon melege jelenti a valódi menedéket, s a családi körben eltöltött este teljesen megnyugtatja. Az oroszlán ma magabiztosan vállalja a kezdeményező szerepét, és határozott fellépésével vívja ki a többiek tiszteletét. A szűz struktúra teremtő képessége ma felbecsülhetetlen, hiszen a legnagyobb összevisszaságban is rendet tud teremteni. A mérleg jó ízlése és szép érzéke ragyog a mai napon, így környezete csinosításában élheti meg kreatív energiáit. A Skorpió szenvedéllyel és teljes bedobással dolgozik a feladatain, és elszántságával könnyen meggyőzi a kételkedőket. A nyilas töretlen jókedve a nehezebb pillanatokon is átsegíti, és csüggedő társaiba is gyorsan lelket tud önteni. A bak hosszú távra tervez ma, s hűvös logikus gondolkodással méri fel a jelenlegi lehetőségek pontos határait. A vízöntő inspiráló emberi kapcsolatok révén jut új ötletekhez, amelyeket örömmel épít be a mindennapi munkájába. A halak ma szívesen vonul vissza a nyüzsgéstől egy kis időre, hogy belső harmóniáját megőrizve új energiákat gyűjtsön.
0: Sunshine FM

0: Follow the Voice, a Porszama Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és 16 óra azért kezdtünk így, mindjárt majd útinformációkkal folytatjuk, és a játékunkra is pontot teszünk. A megszokott módon hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. Köszönöm szépen, hogy ennyien jelentkeztetek, a gépünket pedig munkára bírom. Egy pár olyan telefonszám jött, ami sajnos nem felel meg a kritériumoknak, de azokat a gépünk rögtön leszűri, és Grétának pedig gratulálunk, az Ossis Burger Sunshine menüje ma az övi. Jó étvágyat, és holnap is játszunk majd 3 és 4 óra között. Mindjárt útinfók, hírek, ezt követően Betty jó voltából, a következő óránkat pedig Loi indítja majd a Get Lucky-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
5: Prücsök a legnagyobb varázsló. Egy mesebeli világba történő utazás Prücsökkel, avagy a kis Blankával. Az előadás szeptember 5-én is látható. Jegyek mauricinhas.hu.
2: Sunshine FM.
1: Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újra használható lesz több debreceni busz megálló. Szeptemberig nyitva marad a debreceni strand. Felkészítették a debreceni távfűrendszert a fűtési szezonra. A Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A mai naptól újra használható három debreceni busz megálló. A DKV tájékoztatása szerint a változás a Komáromi Csipkésgyöngy tér két megállóhelyét, valamint a Hétvezér utca egyik megállóját érinti. Ismét az utasok rendelkezésére áll a Faragtár utca és a Veres Péter utca irányába található Komáromi Csipkésgyöngy téri megálló, valamint a Diósszegi út irányában lévő Hétvezér utca megállóhely. Az érintett járatok is visszatérnek eredeti megállóhelyükre. Így újra ott állnak meg többek között a 11-es, 25-ös, 37-es, 41-es, 45-ös, 125-ös autóbuszok, valamint egyes éjszakai járatok is. Meghosszabbította a nyári szezont a debreceni Aquaticum Strand. A létesítmény egészen szeptember 6-áig várja a csobbanni vágyókat, így augusztus végén még nem ér véget a strand szezon a Nagyerdőn. A strand mellett a mediterrán élményfürdő is elérhető, így akkor is maradnak fürdési lehetőségek, ha hűvösebbre fordul az idő. A vendégeket csúszdák, élménymedence, hullámmedence, barlangfürdők, sodrófolyosók és gyerekprogramok is várják. A szervezők szerint az utolsó nyári napokban érdemes kihasználni a meghosszabbított nyitvatartást, különösen azoknak, akik még szeretnének egyet csobbanni az iskola kezdés előtt. A részletes program kínálat a fürdő honlapján érhető el. Célegyenesbe értek a debreceni távhőrendszer nyári karbantartási és fejlesztési munkái. A debreceni hűszolgáltató szakemberei május közepe óta végzik azokat a beruházásokat, amelyekre a fűtési szezon alatt már nincs lehetőség. A nagyobb szolgáltatás kieséssel vagy jelentősebb forgalomkorlátozással járó munkákat már elvégezték, szeptember közepéig főként kisebb karbantartási feladatok maradtak. Fejlesztik a távfelügyeleti rendszert is, a hőközpontok nagy része már távolról ellenőrizhető és irányítható. A szolgáltató szerint így ősszel akár több száz hűközpont is gyorsan elindítható. A lakosságot arra kérik, hogy a fűtési szezon előtt ellenőrizzék a radiátor szelepeket, és állítsák azokat ötös állásba. Bűnügyi felügyelet alá került egy korábbi sápi önkormányzati képviselő és két társa. A debreceni járás bíróság megszüntette a letartóztatásokat, ugyanakkor a nyomozási bíró elrendelte a gyanúsítottak bűnügyi felügyeletét. Az ügyben emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt folyik büntető eljárás. A rendőrség gyanúja szerint a mulatós zenészként is ismert férfi és társai fiatal nőket kényszeríthettek prostitúcióra külföldön, kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva. Az egykori képviselő időközben elvesztette önkormányzati mandátumát is, mert egy éven át nem vett részt testületi ülésen. Gerincvezeték rekonstrukciós munkák miatt vízhiányra kell készülni pénteken Debrecenben. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint augusztus 28-án 8 és 14 óra között a Szigligeti utcában dolgoznak a szakemberek. A munkavégzés idején a Szigligeti utca 3 és 21, valamint 4 és 36 közötti szakaszán, továbbá a Kassai út 50 és 54 közötti részén szünetelhet a vízszolgáltatás.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Erősödik a palagfű pollen szórása, a palagfű virágporára allergiás egyéneknél már jelentkeznek az allergiás tünetek. A csalánfélék pollen koncentrációja közepes, a kenderféléké és a libatobféléké az alacsony közepes tartományban alakul. A maximumok csütörtökön 28-34 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszönjük szépen a friss infókat, hello mindenkinek, 4 óra után járunk 4 perccel, a tiszavasvári mérte korábban Nyíregyházán, Debrecenben pedig a Mikepércsén vártak a szabálytalankodókat. Volt ma több baleset is, vigyázzunk magunkra, türelmes autózást kívánok, kezdünk elsőként Lojjal, szól a Getlaki.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

David Guetta, Teddy Swims és Two Sunday 3-asra, ez volt a Gong Gong Gong a Sunshine délutánban nálunk. Csók, jó zene szól, jó utat kívánok, ha éppen már hazafelé tartasz, majd mindjárt hozom a friss útinfókat is, viszont még kicsit a szomorú hírrel folytatjuk, mivel sajnos a továbbapadt a Velencei tó, képzeljétek, hétfő reggelre már csak 17 cm-es vízszintet mértek, ami újabb negatív rekord. A Pákozdi öbölből teljesen visszahúzódott a víz, a Szunyog-sziget környékén pedig már a tómeder, illetve az iszap is kiszáradt. A változásról pedig rengeteg fotó kering az interneten, érdemes akár majd ezeket is megnézni. Nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan alakul majd a Velencei tó sorsa, mert azért nagyon sok gyerekes család inkább nyarant a Balaton helyett. Ezt a tavat választotta üdülés céljából. Sakirába megyünk tovább, itt van már is a Die Die a délutánunk.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy Nyíregyházán közműépítés miatt az incidens soron forgalom korlátozásra kell készülni. Hasonló helyzet Debrecenre is, ott a sávzárás lassítja a forgalmat a Faragtár utca magasságában. Ha egyéb infód van, akkor várom egészen este 6-ig 0620 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Pop, pop, pop, disco, X, on.

0: kiváló zenékkel pörög a délután, ez volt Cashmere is a Wild Ride, és ugye néha egészen apró szokások is azért sokat tehetnek a környezetünkért, és hosszabb távon még az egészségünkért is. Egy friss felmérésből kiderült, hogy a kertészkedés, a természetben töltött idő, a színezés, vagy akár az is segíthet, hogyha lassabban eszünk, és két falat között lerakjuk a villát. A szakértők szerint nem feltétlenül nagy életmódváltásokkal érdemes kezdenünk, hanem olyan egyszerű rutinokkal, amelyek könnyen beépíthetők a mindennapokba, mert ezek hatására akár még az életünket is meghosszabbíthatjuk. Ezek a brit tudósok manapság már mindent is kikutatnak. Én viszont nem kutatok, hanem hozom majd a jó zenéket a következő 60 percben is. Kezdünk elsőként Damiano Daviddel, mindjárt jön a Tylával, közös Talk to Me, Betty legfrissebb hírei után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy hosszú pályi támadás ügyében. Közmeghallgatást tartanak Debrecenben. Új piaccsarnokot építenének Hajdúnánáson. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint bottal támad haragosára hosszú pályiban. Az ügyészség tájékoztatása szerint a sértett februárban éjfél körül ittasan gyalogolt hazafelé, miközben a telefonján zenét hallgatott. Egy kereszteződésben találkozott a vádlottal, akivel régóta rossz viszonyban volt. A férfi a vád szerint egy nagy bottal a kezében a sértett után futott, majd amikor az elesett, többször fején ütötte és megrúgta. A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett, két foga azonban kitört, telefonja pedig összetört. A vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Közmeghallgatást tartanak Debrecenben a helyi katógyár egységes környezet használati engedélyének módosítása miatt. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közlése szerint az eseményt szeptember 7-én hétfőn 16 órától rendezik meg a Kölcsei Központban. A közmeghallgatás célja, hogy az érdeklődők személyesen is tájékozódhassanak az engedély módosítással kapcsolatos kérdésekről és feltehessék észrevételeiket. A képviselők szerint 3,5 év után ismét valódi közmeghallgatást tartanak Debrecenben. Az ügy a dél-koreai hátterű debreceni katódgyárhoz kapcsolódik, amelynek működésével és környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban korábban is jelentős lakossági és közéleti figyelem alakult ki. Új piaccsarnokot építenének Hajdúnánáson, emellett a városi piac környezetét és a víztornyot is felújítanák. Az önkormányzat közbeszerzést írt ki a fejlesztésre, amelynek részeként egy 711 négyzetméteres földszintes piaccsarnok létesülne 5 üzlethelységgel és 2 büfével. Megújulna a piac tér burkolata is mintegy 2300 négyzetméteren, valamint parkolókat, kerékpártárolókat, belső utakat és járdákat alakítanának ki. A tervek szerint új fa pavilonokat telepítenek, növények ültetnek, okos padokat és térfigyelő kamerákat is elhelyeznek. A beruházáshoz kapcsolódva a víztorony külső felújítását is el kell végezni. Eljárás kezdeményezett Bocskai Kert önkormányzata az elhanyagolt szeméttel telített ingatlanok felszámolása érdekében. A polgármesteri hivatal közlése szerint a településen több olyan ingatlan is van, ahol jelentős mennyiségű hulladék halmozódott fel, a probléma pedig különösen a Rákóczi kert térségében jellemző. A kormányhivatal munkatársai az elmúlt hetekben több ellenőrzést is tartottak a településen, ahol az érintettek önként nem tesznek eleget a kötelezettségüknek, ott hatósági eljárás és szankció következhet. A hivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy a hulladékot jogszerűen a kijelölt hulladékgazdálkodási telepre lehet elszállítani. Debrecenben 120 gyermek kapott új iskolatáskát és tanszercsomagot a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanévkezdési akciójában. Arra radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű program célja, hogy a nehéz körülmények között élő iskolások is megfelelő felszereléssel kezdhessék meg az új tanévet. Az adománygyűjtéshez vállalkozások, intézmények, egyházi közösségek és magánszemélyek is csatlakoztak. A csomagban többek között iskolatáskák, tolltartók, tornazsákok és füzetek is helyet kaptak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután. Az Izsókok névnapja van, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Szerintem már amúgy egyébként elég ritka a név. Hozom ebben az órában is a fantasztikus zenéket és a programajánlókat. Kezdünk elsőként a Talk to Me-vel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Milyen előnyökkel jár a mobil bankolás? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A digitális világ fejlődését a bankok pénzügyi applikációi is lekövetik. Az alkalmazásokban a legtöbb gyakran használt szolgáltatás már elérhető. Például forint vagy devizautalások indítása, számlatörténet és egyenleg megtekintése, csoportos beszerési megbízások kezelése, bankkártya aktiválás, letiltás, limitmódosítás. Az applikáció használatával gyorsan, kényelmesen intézhetők a pénzügyek, nem szükséges személyesen bankfiókot felkeresni vagy a telefonos ügyfelszolgálatot hívni. Az alkalmazásokkal 0-24-ben tudjuk pénzügyeinket intézni belföldön és külföldön egyaránt. Érdemes tájékozódni a bankok díjtételeire vonatkozóan, mert nagy részben kedvezőbb díjakkal számolhatunk, hogyha online végezzük a tranzakciókat, és nem ritka az sem, hogy ezek a tranzakciók online csatorna esetén teljesen díjmentesek.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Azt gondolom, hogy feltesszük az ira a pontot. A Dél-Illinois Egyetem kutatói ugyanis a PET-palackok anyagát lebontani képes mikroorganizmusokat fejlesztettek ki, vagy hoztak valahogy létre, és ezek a mikroorganizmusok lebontják a PET-palackot, amikkel a műanyag hulladékból elvileg fehérjében gazdag kekszet lehet létrehozni. Azt mondják egyébként, hogy a kekszek előállítása során a műanyagot szerves anyagokkal együtt víz és oxigén segítségével különösen magas hőmérsékleten és nyomáson dolgozzák fel, és a mikroorganizmusok által elfogyasztható darabokat hoznak létre a masszából, és a mikroorganizmusok ezt a masszát alkotó elemeire bontják.
5: Ugye itt vannak... Azonnal megkívántam egy ilyen kekszet, ahogy elmondtam.
4: Én azt mondanám egyébként, hogy én ezt bemásolom akkor Váci Zolinak a juice-ba, hogyha mondaná egy receptet, akkor legyen ez a mai recept. Igen. Különleges élesztők hozzáadásával ezután ezek az alkotóelemek fehérjékké, zsírokká és az ember által is fogyasztható savakká alakítható. Végül ebből 3D nyomtatással állítanak elő kekszeket. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Jön a család hétvégén? Egyenek mikroműanyagot.
5: Te általában hétvégén szoktuk recepteket mondani a hölgyeknek, de akkor innentől kezdve ez a legegyszerűbb. Tehetnek rá egy kis csokit, pudingot, különböző ízesítést.
4: Végy két kólás flakont.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
6: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Hello BBX és a Deep In Your Love, itt a szerda délutánunkban jönnek a programajánló Kiskatától.
3: Szia Roli! Akkor át fog robbanni Nyíregyháza főtere augusztus 26-án este 19:30-kor, hogy még a szomszéd utcákban is dúdolni fogják a slágereket. Nagy Bogi hozza el az arany és platina lemezeinek legütősebb dalait, a Jól leszek újrától a Félekig, úgyhogy garantált a hangszál próbáló öröméneklés. Mivel a belépés ingyenes, tényleg semmi nem ment meg titeket attól, hogy élőben dőljön rátok a popvarázs. Álljon meg a menet! Felkészülni a golyózásra és a grund védelmére. Augusztus 26-án és 27-én a legvagányabb vörös ingesek és a Pál utcaiak költöznek be Debrecenbe, a nagyerdei szabadtéri színpadra. Dés, Geszti és Grecsó zseniális musicalje garancia arra, hogy libabőrös leszel, és telitorokból énekled majd az ikonikus slágereket. Húzd fel a képzeletbeli piros-zöld sapkádat, és irány Debrecen! Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programoljál!

0: Des Osztriga, Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és a szerdai munkaidőnket is együtt már túlvészeltük, viszont mindjárt indul ma is a két órás élő esti kívánság műsor. Norvi, valaki már megérkezett hozzám a stúdióban. Hellóka!
1: Halló!
0: Halló! Na, hello. Végre megérkezte, azt hittem, hogy le vagy fagyva.
1: Ne, gondolkodtam.
0: Figyelj, a hallgatók, ugye ez nem egy televízió, ez egy rádió, tehát nem látnak bennünket, nem. Hogy pizsama felsőben fél pucéren a jövőnk ebben dolgozni. Igen. Viszont úgy látom, hogy elkezdtél emberesedni, mi újság?
1: Ezzel most arra akarsz utalni, hogy nagyobb vagyok a kelleténél?
0: Nem, olyan formásabb vagy. Mi történik veled az elmúlt napokban?
1: Ja, neki álltam edzeni.
0: Tényleg?
1: Aha,
0: azt a 700-at. Na és milyen?
1: Egyébként jó. Az életmódomon is elkezdtem formálni. Tehát most már másfél hete, hát egészségtudatosabban... Szóval másfél hete most már egészségtudatosabban étkezem. Uh-huh. Próbálok odafigyelni arra, hogy mit eszem. Meg elkezdtem edzeni.
0: Elérte a színházi taps.
1: Hát figyelj, itt 30 fölött azért már minden nap ajándék.
0: Főleg neked.
1: Igen.
0: Izomláz?
1: Van.
0: Na, akkor a követ...
1: Van, de nagyon jó, mert ez a hétfő, szerda, péntek, ez pont arra jó, hogy pénteken még kicsapom magam.
0: De utána már még megpihensz a hétvégén. Jó, 6 óra után kívánság műsor jön. Mivel indulsz majd elsőként?
1: 6 óra után belobbantom majd az esténket. Kezdünk a Talk to You-val.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Jogi lépéseket tervez egy pulyka feldolgozó cég a visszavont támogatás miatt. Az ügyészség szerint nincs ok perújításra a fenyőügyben. Feljelentést tett a külügyminisztérium a lélegeztetőgépes szerzések ügyében. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jogi lépéseket tervez egy hazai pulyka feldolgozó vállalat, miután állítása szerint kizárták egy korábban megnyert uniós pályázatból. A cég közleménye szerint márciusban arról kaptak értesítést, hogy támogatást nyertek el egy élelmiszeripari fejlesztési programban. Júliusban azonban a minisztérium visszavonta a döntést és kizárta őket a pályázatból. A vállalat a forrás, vágóhíd és üzemi kapacitás bővítésre, technológiai fejlesztésekre, valamint beszállítói beruházásokra fordította volna. A cég szerint a döntés versenyhátrányt okozhat a nemzetközi piacon, ezért minden rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséggel élni kíván. A minisztériumi döntés hátteréről egyelőre vita van a felek között. Az ügyészség szerint nincs csak perújítása a fenyőgyilkosság ügyében. Sajtóinformációk szerint a fővárosi fellebbviteli főügyészség indítványában azt közölte, hogy a Gyárfás Tamás védői által felsorakoztatott bizonyítékok nem alkalmasak a perújítás elrendelésére. A beadványokról a fővárosi ítélő tábla várhatóan egy hónapon belül dönt. Gyárfás Tamás védői a jogerős ítélet után fordultak a bírósághoz, mert álláspontjuk szerint új perdöntő bizonyítékok kerültek elő. Gyárfást 2025-ben jogerősen 7 év börtönre ítélték, felbújtóként elkövetett emberölés miatt Fenyő János 1998-as meggyilkolása ügyében. A védelem továbbra is úgy látja, helye lenne a perújításnak. Feljelentést tett a külügyminisztérium a korábbi lélegeztetőgép beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint az átvilágítás során több tízezer dokumentumot vizsgáltak át, és ezek alapján felmerülhet a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, valamint más bűncselekmények gyanúja. A tárca szerint 2020-ban a koronavírus járvány idején mintegy 300 milliárd forint értékben vásároltak, főként lélegeztetőgépeket, közbeszerzés alóli kivétellel. A minisztérium azt közölte, hogy a dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre, de visszaállított digitális állományokat is vizsgáltak. A felelősségről a nyomozó hatóság és a bíróság dönthet. Mostantól bárki megnézheti, mennyi idő alatt érnek ki a mentők Magyarországon. Az Országos Mentőszolgálat új havonta frissülő adatközlő oldalt indított, amelyen a kiérkezési idők is elérhetők. Az oldal célja az átláthatóság növelése és a beteg biztonság erősítése. Az adatok között szerepel az úgynevezett 90. percentilis mutató, amely azt jelzi, hogy az esetek 90%-ában legfeljebb mennyi idő alatt érkezik ki a mentő. Ez azért fontos, mert nem csak az átlagos kiérkezési időről ad képet, hanem arról is, hogy a lassabb esetekben mennyit kell várni a segítségre. A szakértők szerint az új adatközlés jelentős előrelépés az egészségügyi transzparenciában.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott. Akárcsak az euró, míg a svájci frank és az amerikai dollár stagnált a forinttal szemben. Így az angol fontot 423, az eurót 362, a svájci frankot 387, az amerikai dollárt 310 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sportének a Sunshine FM-en köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nemzetközi kézilabda mérkőzéseket rendeztek Nyíregyházán. A Hasányi Gergely utánpótlás tornára Romániából és az ország több pontjáról érkeztek együttesek. Az esemény jól szolgálta a csapatok felkészülését a bajnokság előtt. A Nyíregyházi Sportcentrum mindhárom korosztályban pályára lépett. A torna nemzetközi jellegét a Nagybánya Minaura Akadémia részvétele adta, amely szintén mindhárom mezőnyben képviseltette magát. A Sportcentrum játékosai számára fontos volt, hogy hazai környezetben versenyezhessenek. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én Nyíregyházán. 11. alkalommal rendezik meg a szépkorúak sporttalálkozóját, mely iránt óriási az érdeklődés. Egy évet több mint 700-an vettek részt, és hasonló létszám várható most is. Nem csak nyugdíjas klubok nevezhetnek, hanem bárki, aki betöltötte a 65 éves kort. Az eseményt a Nyíregyházi Sportcentrum és Nyíregyháza önkormányzata közösen szervezi. Újdonság lesz a floorball, amikor az olimpiai 5 karikára kell célozni. Az atlétikai centrum ideális helyszín, hiszen rossz idő esetén is megrendezhető az esemény a beltérben. Nevezni szeptember 14-ig lehet a Continental Arénában vagy e-mailben. Idén is megrendezi a DVSC női kézilabda csapata a piros-fehér pikniket, ahol a szurkolók egy jó hangulatú összejövetelen találkozhatnak a játékosokkal. A résztvevőknek csarnoktúrát szerveznek, mely során bepillanthatnak azokba a helyiségekbe, amiket a lányok használnak hétköznapjaik során, mint például a funkcionális termet, illetve a rehabilitációs szobát. A bátrabbak kipróbálhatják magukat műsorvezetőként a Piros-Fehér Podcast díszleteiben, akik pedig elmennek a piknikre, személyesen vehetik át bérleteiket a DVSC Skyline játékosaitól. A piknik augusztus 28-án pénteken 17:30-kor kezdődik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfejes görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A maximumok csütörtökön 28-34 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. No, meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Indulunk Antronnal. Itt van től a Tokio. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: És ez volt olyan a sikerül Levels az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Imáz elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Anna üzenetében nyitom a mai esténket, aki Petinek üzeni, hogy boldog születésnapot, Peti, kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, és még nagyon sokáig nevessünk együtt a régi hülyeségeinken. Puszillak! Aztán Bencének szól a következő üzenet, méghozzá Erikától, az édesanyjától, hogy nagyon boldog születésnapot kívánok neked, büszke vagyok rád, és remélem, hogy csodálatos estéd lesz. És van még egy szerelmes üzenetünk is, ugyanis Dávid üzeni Rékának, hogy csak szeretném, ha tudnád, hogy te vagy az egyik legjobb dolog, ami valaha történt.

0: Tiltogatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

Styles. És ez volt tőle az American Girls, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óraig ugye javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Nóri üzenetével folytatjuk az estét, aki Balázsnak üzeni, hogy te vagy az, aki mellett még a szerda reggelek is szebbek. Köszönöm, hogy vagy nekem. Nagyon szeretlek. Aztán Máté Laurának üzeni, hogyha most hallgatod a rádiót, akkor tud, van valaki, aki éppen rád gondol, és nagyon szeret. Az a valaki, pedig én vagyok. És még van egy születésnapi köszöntésünk is, ugyanis Marci üzeni Dórinak, hogy boldog születésnapot, remélem ma csodálatosan alakult a napod, este pedig jön az ünneplés. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Pink, ez pedig a Raise Your Glass, a két órás élő esti

0: Hertz és a Purple Disco Machine. Ez volt tőlük a Wonderful Life, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis útlezárás van jelen pillanatban Nyíregyházán, ugye az Rinyi Ilona utca, Bocskai utca, valamint a Luther utcán, ez oda-vissza, tehát mindkét irányban, hiszen javában tart a Vidor Fesztivál, tehát még egyszer mondanám, útlezárás van jelen pillanatban az Rinyi Ilona utca, a Bocskai utca, valamint a Luther utcánál is. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Honvéd utcán, köszi szépen Emese, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén erősebb a forgalom a Sámsoni úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Cigalával. Ez lesz a Riptide.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szennyezettség miatt oliva olajat hívtak vissza. Csézi Enzsébet szerint támogatást kapott az őt fenyegető férfi szervezete. Magyar Péter szerint 1000 milliárdos vagyonokat szereztek vissza. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt olívaolajat hívtak vissza a forgalomból. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyorsreagálási rendszerén keresztül érkezett bejelentés az Olaszországból származó termékről. A kifogásolt tétel törköly olívaolaj 5 literes kiszerelésben került forgalomba, és Magyarországra is érkezett belőle. A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely együttműködve megkezdte a termék visszahívását a fogyasztóktól. Az NKFH nyomon követi a visszagyűjtött olíva olaj további sorsát, vagyis annak megsemmisítését vagy elszállítását is. Csizi Enzsébet, a Tisza pártországgyűlési képviselője szerint 30 millió forintos támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól. Annak a férfinak a civil szervezete, aki állítása szerint a választás napján autóval üldözte, megfenyegette és elállta az útját. A képviselő azt mondta, az érintett személy Tálnai András egyik helyi bizalmasa és a megyei közgyűlésnek is a tagja. Csizi Enzsébet szerint tisztázni kell, ki döntött a támogatásra, pontosan milyen célra adták a pénzt, mire költötték és kik ellen őrizték a felhasználását. A politikus azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy vidéken is átláthatóbb legyen a közpénzek felhasználása. Magyar Péter szerint már most 1000 milliárdos nagyságrendű vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és a magyar embereknek. A miniszterelnök közösségi oldalán arról írt, hogy a vagyon visszaszerzés folyamata lépésről lépésre halad, miközben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még csak most kezdi meg a működését. A kormányfő példaként említette, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti összeg kerülhet vissza a költségvetésbe, miután egy nagy építőipari vállalat bejelentette, az afrikai projektjéhez kapcsolódó állami bankoktól származó forrásokat. Magyar Péter azt üzente a korábbi állami kedvezményezetteknek, hogy kövessék ezt a példát. Visszavonta a villamos energiarendszer krízis helyzetére vonatkozó besorolást a MAVIR. A Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer irányító tájékoztatása szerint normalizálódott az országos villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért már nincs szükség a jelentős zavarra vonatkozó protokoll fenntartására. A közlemény szerint a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya normál üzemben is biztosítható. A helyzet rendeződése összefügghet azzal is, hogy a paksi atomerőműben a korábbi korlátozások után több blokk ismét teljes kapacitással termel. A MAVIR szerint az ellátás jelenleg biztonságosan fenntartható.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Erősödik a palagfű pollen szórása, a palagfű virágporára allergiás egyéneknél már jelentkeznek az allergiás tünetek. A csalánfélék pollen koncentrációja közepes, a kenderféléké és a libatopféléké az alacsony közepes tartományban alakul. A maximumok csütörtökön 28-34 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
0: Köszi Beti a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620-316-3000. Az óránkat indítom Szigala és Jacksoni közösével. Ez már a Riptide.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ed Sheeran, és ez volt a Suffer az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0630 316 3000.
0: Tomi üzenetével nyitom a második óránkat, aki Dórinak üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, és őszintén sajnálom. Nem szeretném, hogy egy rossz pillanat közinkáljon, remélem meg tudsz nekem bocsájtani. Aztán van szerelmes üzenetünk is, ugyanis Sára üzeni Norbinak, hogy te vagy a kedvenc emberem, a mosolyod, a hangod, még a hülyeségeid is hiányoznak, amikor nem vagy mellettem. Nagyon szeretlek. És van még egy születésnapi köszöntésünk is, ugyanis Kata üzeni Zsófinak, hogy nagyon boldog születésnapot, legyen a mai estéd tele meglepetéssel, szeretettel és olyan emberekkel, akik igazán fontosak neked. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Loy, ez pedig a Gold, a két órás élő esti kívánságunk.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: És ez volt tőle a Belehalók az előző percekben itt a Szentsejnon. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága szentsejnosok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Akkor át fog robbanni Nyíregyháza főtere augusztus 26-án este fél nyolckor, hogy még a szomszéd utcákban is dúdolni fogják a slágereket. Nagy Bogi hozza el az Arany és Platina lemezeinek legütősebb dalait, a Jól leszek újrától a Félekig. Úgyhogy garantált a hangszál próbáló öröméneklés. Mivel a belépés ingyenes, tényleg semmi nem ment meg titeket attól, hogy élőben dőljön rátok a popvarázs. Álljon meg a menet! Felkészülni a golyózásra és a grund védelmére. Augusztus 26-án és 27-én a legvagányabb vörösingesek és a Pál utcaiak költöznek be Debrecenbe, a nagyerdei szabadtéri színpadra. Dés, Geszti és Grecsó zseniális musicalje garancia arra, hogy libabőrös leszel, és telitorokból énekled majd az ikonikus slágereket. Húzd fel a képzeletbeli piros-zöld sapkádat, és irány Debrecen!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis vele üzeni Andrisnak, hogy nem szeretnék haragban lenni veled. Tudom, hogy hibáztam, és őszintén sajnálom, remélem, hamarosan újra tudunk majd együtt nevetni. Aztán van a születésnapi köszöntésünk is, ugyanis Zsuzsi üzeni Évának, hogy Évikém, nagyon boldog születésnapot kívánok, legyen tele az estéd csodával, és még egy szerelmes üzenetünk is van a végére, ugyanis Attila üzeni Nikinek, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem, és szeretlek. Hát, drága szentsejnosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Alex Kenji visszatért 2025-ben. Micsoda kis dalt rakott.

Republic. És ez volt tőlük a Counting Stars, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Anett üzeni Gábornak, hogyha most hallod ezt az üzenetet, tudd, nagyon szeretlek, alig várom, hogy este hazaérni. Aztán Melinda a Ferinek üzeni, hogy valaki most is nagyon rád gondol, nagyon szeretlek, és alig várom, hogy hazaérj. És van még egy bocsánatkérő üzenetünk is, ugyanis Laci üzeni Anitának, hogy néha az ember csak utólag jön rá, hogy mit rontott el. Én most rájöttem. Sajnálom, és remélem még egyszer beszélünk. Hát, drága szénsejnosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy itt vannak a kedvencek. Dash, Young Fly, Umam.

0: Miley Cyrus, és ez volt a Midnight Sky az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék egyébként sehol sem várható. A reggeli órákban 9 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 34 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Még egy gyors közlekedés info, ugyanis továbbra is Nyíregyházán, ugye a Vidor Fesztivál miatt a Luther utca, az Rényi Ilona utca, valamint a Bocskai utca le van zárva. Ez természetesen az oda-visszamenő forgalmat érinti, úgyhogy ezt a szakaszt mindenki kerüljen. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra találkozunk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Azt gondolom, hogy feltesszük az ira a pontot. A Dél-Illinoisi Egyetem kutatói ugyanis a PET-palackok anyagát lebontani képes mikroorganizmusokat fejlesztettek ki, vagy hoztak valahogy létre, és ezek a mikroorganizmusok lebontják a PET-palackot, amikkel a műanyag hulladékból elvileg fehérjében gazdag kekszet lehet létrehozni. És ezt a NASA kutatói űrügynöksége finanszírozta, ugyanis elsősorban az érdekelte őket, hogy hogyan lehetne megbízható és tápanyagban gazdag élelmiszerrel ellátni az űrhajósokat. Látom azt egyébként, ahogy már szállnak be az űrhajóba, és mennek zsákokkal, kólás flakonokkal, vizes palackokkal.
3: Én meg azt látom, hogy mennek a nemzetközi űrállomásra, és ott utána, amikor visszafelé jön, megérkezik a második transport, mondjuk egy 3-4 űrhajós, és azt látják, hogy hiányoznak a gombok, és meg. Na, George-ék megették a kapcsolókat.
2: Tehát ez a... De hogy szállunk fel? De
3: igen, nem tud, most már nem tudunk. Babráljunk ki velük. Nem tudnak visszajönni akkor a földre. Együk meg a kapcsolótáblát. Tehát, hogy ez így... De tudod, eddig végig arról beszéltünk, hogy milyen káros az egészségre a mikroműanyag. Mert hogy a halak megeszik a vízben, a tengerben, te megeszed a tengeri halat, bekerül a szervezetedbe a mikroműanyag. Így áll üvegpalackból, meg fémpalackból, meg mindenből, mert a mikroműanyag kioldódik a PET-palackból. Most meg kiderül, hogy egyébként értékes fehér vannak benne, vagy nem tudom, mit állítanak elő ezzel a
2: mikroorganizmusok állítják elő, de nem tudom, hogy kerül bele fehérje.
3: Igen, most akkor a mikroorganizmusban van fehérje, vagy a PET palackban van fehérje. Hát attól függ, hogyha mondjuk teljes dobozt izolod.
2: Akkor még maradt az alján egy kicsi.
3: Akkor van benne fehérje.
2: Azt mondják egyébként, hogy a kekszek előállítása során a műanyagot szerves anyagokkal együtt víz és oxigén segítségével különösen magas hőmérsékleten és nyomáson dolgozzák fel, és a mikroorganizmusok által elfogyasztható darabokat hoznak létre a masszából, és a mikroorganizmusok ezt a masszát alkotó elemeire bontják.
3: Ugye itt vannak? Azonnal megkívántam egy ilyen kekszet, ahogy elmondtam.
2: Én azt mondanám egyébként, hogy én ezt bemásolom akkor változónak a juice-ba, hogyha mondanál egy receptet, akkor legyen ez a mai recept. Igen. Különleges élesztők hozzáadásával ezután ezek az alkotó elemek fehérjékké, zsírokká és az ember által is fogyasztható savakká alakítható. Végül ebből 3D nyomtatással állítanak elő kekszeket. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Jön a család hétvégén. Egyenek mikroműanyagot.
3: Te általában hétvégén szoktuk recepteket mondani a hölgyeknek, de akkor innentől kezdve ez a legegyszerűbb. Tehetnek rá egy kis csokit, pudingot, különböző ízesítés.
2: Egy-két kólás flakont.
3: Igen. Kavarj hozzá 3 evőkanálnyi mikroorganizmust, hogyha jó alaposan mixeld össze.
2: Pálcba,
3: igen. Hagyjuk állni 2 óra hosszát a hűtőben, majd kivettük, utána keresünk, menjünk át a szomszédba, hát ha van már 3D-s nyomtatója, ennek hatására akkor lehet készíteni. Igen, de különböző formákat.
2: Hogyha a hűtőből sírás hallatszik, akkor a mikroorganizmusok még éhesek, tehát akkor adjunk hozzá még műanyagot.
3: Már látom, hogy akkor innentől kezdve nem karácsony környékén nem ilyen mézes kalácsok fognak a karácsonyfáról lógni, meg stb., hanem mindenki megy a 3D nyomtatóval, és ilyen kis műanyag angyalkák, és utána pedig a gyerekek nem a szaloncukrot lopják le a fáról, hanem én akarom a kekszet megenni.
2: Igen, és a kekszben lesz csomagolva nem ilyen fényes papír, hanem az egyik ilyen Szent Király lesz, a másikon mizse.
3: Hát amelyiknek éppen címkéje benne maradt.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Suncafé a Sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Szennyezettség miatt olíva olajat hívtak vissza. Csézi Erzsébet szerint támogatást kapott az őt fenyegető férfi szervezete. Magyar Péter szerint 1000 milliárdos vagyonokat szereztek vissza. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt olívaolajat hívtak vissza a forgalomból. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés az Olaszországból származó termékről. A kifogásolt tétel törköly olívaolaj 5 literes kiszerelésben került forgalomba, és Magyarországra is érkezett belőle. A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely együttműködve megkezdte a termék visszahívását a fogyasztóktól. Az NKFH nyomon követi a visszagyűjtött olíva olaj további sorsát, vagyis annak megsemmisítését vagy elszállítását is. Csizi Erzsébet, a Tisza pártországgyűlési képviselője szerint 30 millió forintos támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól. Annak a férfinak a civil szervezete, aki állítása szerint a választás napján autóval üldözte, megfenyegette és elárta az útját. A képviselő azt mondta, az érintett személy Tálnai András egyik helyi bizalmasa és a megyei közgyűlésnek is a tagja. Csizi Erzsébet szerint tisztázni kell, ki döntött a támogatásra, pontosan milyen célra adták a pénzt, mire költötték és kik ellen őrizték a felhasználását. A politikus azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy vidéken is átláthatóbb legyen a közpénzek felhasználása. Magyar Péter szerint már most 1000 milliárdos nagyságrendű vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és a magyar embereknek. A miniszterelnök közösségi oldalán arról írt, hogy a vagyon visszaszerzés folyamata lépésről lépésre halad, miközben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még csak most kezdi meg a működését. A kormányfő példaként említette, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti összeg kerülhet vissza a költségvetésbe, miután egy nagy építőipari vállalat bejelentette, az afrikai projektjéhez kapcsolódó állami bankoktól származó forrásokat. Magyar Péter azt üzente a korábbi állami kedvezményezetteknek, hogy kövessék ezt a példát. Visszavonta a villamos energiarendszer krízis helyzetére vonatkozó besorolást a MAVIR. A Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer irányító tájékoztatása szerint normalizálódott az országos villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért már nincs szükség a jelentős zavarra vonatkozó protokoll fenntartására. A közlemény szerint a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya normál üzemben is biztosítható. A helyzet rendeződése összefügghet azzal is, hogy a paksi atomerőműben a korábbi korlátozások után több blokk ismét teljes kapacitással termel. A MAVIR szerint az ellátás jelenleg biztonságosan fenntartható.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Hajnalban korra reggel a hűvösebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A korra reggeli órákban 18-19 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a